0: 5,5 millió forint, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal és az egyik hazai gépjárműportál júliusi közös statisztikájából. Júliusban a hazai piacon megjelenő hirdetések csupán 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába. Ez egyetlen év alatt 4,6% pontos csökkenést jelent. A 2,5 és 5 millió forint közötti sáv a kínálat 29%-át tette ki, még az 5 és 10 millió forint közötti kategória 23%-ra bővült. A 10 millió forint feletti prémium szegmens aránya 13%-on stagnált. Az árakat befolyásoló legfőbb műszaki tényezők közül a közlemény elsősorban az éves értékvesztést emelte ki. Az eddigi legjobb Megasztár zsűri csapat alakult meg most Marics Peti szerint. Az énekes már harmadik alkalommal lesz ítész az Énekes Tehetségkutató műsorban. Elmondása szerint évről évre sikerül megújulni mind a versenyzők, mind a zsűri vonatkozásában, úgyhogy mindig van benne új izgalom és kihívás, hozzátette, annak külön örül, hogy jó barátja T. Dene is bekerült a zsűribe.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Bodorságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Rózat tegnapi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. A politológus azt mondta többek között, hogy ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban. Hozzátette, ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős bíróság elé kerül. Jön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be. Szerinte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja a rendszert, amely a korrupciót létrehozta és működtette. Tegnaptól nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai, amelyet az egészségügyi miniszter szupermérföldkőnek nevezett. Hegedűs Zsolt azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától, és szerinte szembesülni kell a saját eredményekkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok. A honlap az adatok elemzését is segíti, bemutatja a többi között az átlag, a medián és a percentilis jelentést, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségi besorolása. A magyarországi használt autópiacon kínált személygépkocsik 87,1%-a továbbra is 10 millió forint alatt érhető el, az átlagos kínálati ár pedig 5,5 millió forint. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal és az egyik hazai gépjárműportál júliusi közös statisztikájából. Júliusban a hazai piacon megjelenő hirdetések csupán 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába. Ez egyetlen év alatt 4,6% pontos csökkenés. Jelent. A 2,5 és 5 millió forint közötti sáv a kínálat 29%-át tette ki, még az 5 és 10 millió forint közötti kategória 23%-ra bővült. A 10 millió forint feletti prémium szegmens aránya 13%-on stagnált. Az árakat befolyásoló legfőbb műszaki tényezők közül a közlemény elsősorban az éves értékvesztést emelte ki. Az eddigi legjobb megasztár zsűri csapat alakult meg most Marics Peti szerint. Az énekes már 3. alkalommal lesz ítész az Énekes Tehetségkutató műsorban. Elmondása szerint évről évre sikerül megújulni mind a versenyzők, mind a zsűri vonatkozásában, úgyhogy mindig van benne új izgalom és kihívás. Hozzátette, annak külön örül, hogy jó barátja T-Dené is bekerült a zsűribe.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom,
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem, és 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom, 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest-Budán.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Madarságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Róza tegnapi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. A politológus azt mondta többek között, hogy ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban. Hozzátette, ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős bíróság elé kerül. Jön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be. Szerinte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja a rendszert, amely a korrupciót létrehozta és működtette. Tegnaptól nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai, amelyet az egészségügyi miniszter szupermérföldkőnek nevezett. Hegedűs Zsolt azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától, és szerinte szembesülni kell a saját eredményekkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok. A honlap az adatok elemzését is segíti. Bemutatja a többi között az átlag, a medián és a percentilis jelentést, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségébe sorolása. A magyarországi használt autópiacon kínált személygépkocsik 87,1%-a továbbra is 10 millió forint alatt érhető el, az átlagos kínálati ár pedig 5,5 millió forint. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal és az egyik hazai gépjárműportál júliusi közös statisztikájából. Júliusban a hazai piacon megjelenő hirdetések csupán 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába. Ez egyetlen év alatt 4,6%-pontos csökkentés. Jelent. A 2,5 és 5 millió forint közötti sáv a kínálat 29%-át tette ki, még az 5 és 10 millió forint közötti kategória 23%-ra bővült. A 10 millió forint feletti prémium szegmens aránya 13%-on stagnált. Az árakat befolyásoló legfőbb műszaki tényezők közül a közlemény elsősorban az éves értékvesztést emelte ki. Az eddigi legjobb megasztár zsűri csapat alakult meg most Marics Peti szerint. Az énekes már 3. alkalommal lesz ítész az Énekes Tehetségkutató műsorban. Elmondása szerint évről évre sikerül megújulni mind a versenyzők, mind a zsűri vonatkozásában, úgyhogy mindig van benne új izgalom és kihívás. Hozzátette, annak külön örül, hogy jó barátja, T-Dené is bekerült a zsűribe.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 7 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 26-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Határozottan tagadja azt Szádulcki Imre, hogy Vácon lezárásra kerülne a főútról a Huszár utca felé nyíló kétlyukú alagút Deákvár felé menő ága. Az önkormányzati képviselő a Megafonnak azt nyilatkozta, alaptalan hangulatkeltéstől van szó, hiszen az önkormányzati képviselőtestület egy 170 oldalas iskolavárosi közlekedésfejlesztési koncepciót fogadott el, amelynek csak egyetlen kiragadott eleme az alagút lehetséges lezárása. Hozzátette, mivel három iskola működik Kisvácon egymás mellett, és emellé 152 új lakás is épül. Mindenképpen foglalkozni kell a forgalommal, a parkolási igény feltehető növekedésével is azzal, hogyan tudnak biztonságban közlekedni a gyerekek. Szádulcki Imre szerint az, hogy a 15 fős testületből heten nem szavazták meg a koncepciót, jól mutatja, mennyire foglalkoztatja ezeket a képviselőtársakat az iskolaváros problémája. Szádulcki Imre önkormányzati képviselőt hallják.
3: Itt épül egy nagy parkszerű dolog, ahol 152 lakást fognak átadni jövő éven én valamikor. Tehát ez egy ilyen teljesen új helyzetet fog előidézni itt a, tehát az ennyi autó befelé a városba, ez nyilván ez egy nehéz dolog lesz a parkolás, stb. És erre van egy ilyen 150 oldalas koncepció, ami sok-sok része van bontva. Mi megszavaztuk 8-7 arányban ezt a dolgot, tehát a 15 képviselő 8, tehát gyakorlatilag ilyen egy képviselő múlott, mondjuk azt a rajtam, és, de ugye itt vagyok a képviselő, itt is lakom néhány száz méter ettől a dologtól, és most azt találták ki, hogy ezt a dolog, hogy a koncepcióban benne van ez a dolog, hogy ezt a hidat, esetleg, hogyha a gyerekek jönnek le a Kisráci vasúti megállóról, akkor úgy biztonságosabb lenne, hogyha az egyik oldal. De ugye ez egy ilyen lehetőségként van ebben az egész dologban benne, amiben nyilván a várható előnyöket és hátrányokat mérlegelve nincs olyan képviselő, aki egy ilyet megszavazna valaha is, hogy ilyen előfordulhasson. És most akkor erre mentek rá, teljesen erre az egész dologra, hogy ez már így lesz, és a hangulatot keltenek, és ez nagyon-nagyon rossz dolog, úgyhogy egyébként nem szoktam reagálni soha egy ilyen Facebook bejegyzésekre, alapvetően amik velem foglalkoznak, illetve még ami a költetemben sem ilyen negatív dolgva, de most már annyira túlmentek egy határon, most már nem is egy poszt volt, hanem már mit tudom, több ezzel kapcsolatban, úgyhogy most reagáltam rá.
2: Véglegessé vált Balassagyarmaton az október 2-án megrendezésre kerülő határőr ünnep programja, adta hírül a város polgármestere. Csak Gábor közösségi oldalán arról számolt be, hogy lezajlottak az egyeztetések a Balassi Rendvédelmi Nyugdíjas Egyesület elnökével, Novákné Koplányi Edittel, valamint a szervezésben segítő Szabó János nyugalmazott rendőrőrnaggyal és Bódi Dezső nyugalmazott határőr alezredessel. A program délelőtt egy szakmai konferenciával kezdődik, amelyet a Szemere Bertalan Magyar Védelmi és Tudományos Társaság tart majd. Ezt követően nyílik meg a sokak által már várt Határőr Múzeum. Sikeresen vetik be a juhokat a Dunaipoly Nemzeti Park szakemberei az özönnövények ellen a visegrádi felsőöbölben. A kezelés eddigi eredményei biztatóak, ugyanis a beszámolók szerint ott, ahol az elmúlt években az állatok legeltek, a gyalogakácok fele már nem hajtott ki újra. A park munkatársai őshonos cserjék telepítésével szeretnék tovább növelni a terület természetességét. Szeptember 11-ig várják a javaslatokat Balassagyarmaton a Szandai Mátyás díj jelöltjeire. A díj olyan a városhoz kötődő hangszeres zenészek, komponisták, énekesek és előadó művészek elismerésére szolgál, akik a népzene, a jazz, a könnyű zene vagy a klasszikus zene területén kiemelkedő munkásságot végeznek. A részletes felhívás, a javaslattétel feltételei és a szükséges adatlap a város honlapján érhető el. Szádulcki Imre mellett Vác polgármestere is cáfolja, hogy a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen arról döntöttek volna, hogy lezárják a Huszár utca felé nyíló hidat. Matkovics Ilona a közösségi oldalán azt írta, a júliusi testületi ülésen döntöttek arról, hogy elfogadják a szérűs kerti forgalom technikai koncepcióról elkészült koncepciótervet, ami nem egyenlő a megvalósítási tervvel. Hozzátette, a dokumentum az iskolaváros forgalmával, részben az ott megépülő a korábbi városvezetés által elfogadott 152 lakásos társasház miatt megnövekedett forgalmi és parkolási kérdésekkel foglalkozik. A tervezők javaslatokat fogalmaztak meg, a képviselők ezeket megismerték, és hamarosan lakossági fórumot is tartanak ezekről a forgalmi és parkolási javaslatokról. Hangsúlyozta, az önkormányzatnak nem volt és nincs szándéka lezárni a kétlyukú hidat. A Salgó-Tarjáni járási ügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 36 éves férfit, aki készpénzt rabolt egy idős férfitől. A hajléktalan férfi augusztus 13-án a déli órákban egy kelet-nógrádi kis településen lévő dohányboltnál a boltból távozó idős férfitől pénzt kért, aki nem adott neki. A rabló ezért az áldozatát követni kezdte, a település központjában hátulról lefogta és kivette a férfi farzsebéből a pénztárcáját a benne lévő 30 ezer forint készpénzzel és az irataival. A rabló ezután elfutott, a készpénzt magához vette, az üres pénztárcát pedig eldobta. Az idős sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A letartóztatással szemben a gyanúsított és a védő is fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószer gyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószer gyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfivel szemben kábítószerkereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Pénteken játsza utolsó hazai felkészülési mérkőzését a Váci NKSE női kézilabda csapata. A klub honlapján azt írják, a nyári felkészülés lassan a végéhez közeledik, így a pénteki találkozó már a bajnoki rajt előtt az utolsó hazai erőfelmérő lesz. A meccs újabb lehetőséget biztosít a szakmai stáb számára, a taktikai elemek pontosítására, a csapatjáték további csiszolására és a szezon kezdetre tervezett játék véglegesítésére. Az ellenfél a szlovák HK Slován Dusz Lósaja csapata lesz.
1: Időjárás.
2: Napos, gomoly felhős idő várható elszórtan némi esővel. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok lesz.
1: Közlekedés.
2: Trafipaxszal találkozhatnak ma az autósok Vácon, a Kosdi úton és a Tereskebel területén is. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 26-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
2: Határozottan tagadja azt Szádóczky Imre, hogy Vácon lezárásra kerülne a főútról a Huszár utca felé nyíló kétlyukú alagút Deákvár felé menő ága. Az önkormányzati képviselő a Megafonnak azt nyilatkozta, alaptalan hangulatkeltéstől van szó, hiszen az önkormányzati képviselőtestület egy 170 oldalas iskolavárosi közlekedésfejlesztési koncepciót fogadott el, amelynek csak egyetlen kiragadott eleme az alagút lehetséges lezárása. Hozzátette, mivel három iskola működik Kisvácon egymás mellett, és emellé 152 új lakás is épül. Mindenképpen foglalkozni kell a forgalommal, a parkolási igény feltehető növekedésével is azzal, hogyan tudnak biztonságban közlekedni a gyerekek. Szádóczky Imre szerint az, hogy a 15 fős testületből 7-en nem szavazták meg a koncepciót, jól mutatja, mennyire foglalkoztatja ezeket a képviselőtársakat az iskolaváros problémája. Szádóczky Imre önkormányzati képviselőt hallják.
4: Itt épül egy nagy parkszerű dolog, ahol 152 lakást fognak átadni jövő évelején valamikor. Tehát ez egy ilyen teljesen új helyzetet fog előidézni itt, tehát az ennyi autó befelé a városba, ez nyilván ez egy nehézkes dolog lesz, a parkolás, stb. És erre van egy ilyen 150 oldalas koncepció, ami sok-sok része van bontva. Mi megszavaztuk 8-7 arányban ezt a dolgot, tehát a 15 képviselő, 8, tehát gyakorlatilag ilyen egy képviselő múlott, mondjuk azt a rajtam, és, de ugye itt vagyok a képviselő, itt is lakom, néhány száz méter ettől a dologtól, és most azt találták ki, hogy ezt a dolog, hogy a koncepcióban benne van ez a dolog, hogy ezt a hidat, esetleg, hogy a gyerekek jönnek le a kisváci vasúti megállóról, akkor úgy biztonságosabb lenne, hogyha az egyik oldal, de ugye ez egy ilyen lehetőségként van ebben az egész dologban benne, amiben nyilván a várható előnyöket és hátrányokat mérlegelve nincs olyan képviselő, aki egy ilyet megszavazna valaha is, hogy ilyen előfordulhasson. És most akkor erre mentek rá, teljesen erre az egész dologra, hogy ez már így lesz, és a hangulatot keltenek, és ez egy nagyon-nagyon rossz dolog, úgyhogy egyébként nem szoktam reagálni soha egy ilyen Facebook bejegyzésekre, alapvetően amik velem foglalkoznak, illetve még ami a költetemben se ilyen negatív dolgokra, de most már annyira túlmentek egy határon, most már nem is egy poszt volt, hanem már mit tudom, több ezzel a kapcsolatban, úgyhogy most reagáltam rá.
2: Véglegessé vált Balassagyarmaton az október 2-án megrendezésre kerülő határőr ünnep programja, adta hírül a város polgármestere. Csak Gábor közösségi oldalán arról számolt be, hogy lezajlottak az egyeztetések a Balassi Rendvédelmi Nyugdíjas Egyesület elnökével, Novákné Koplányi Edittel, valamint a szervezésben segítő Szabó János nyugalmazott rendőrőrnaggyal és Búdi Dezső nyugalmazott határőr alezredessel. A program délelőtt egy szakmai konferenciával kezdődik, amelyet a Szemere Bertalan Magyar Védelmi és Tudományos Társaság tart majd. Ezt követően nyílik meg a sokak által már várt Határőr Múzeum. Sikeresen vetik be a juhokat a Dunaipoly Nemzeti Park szakemberei az özönnövények ellen a visegrádi felsőöbölben. A kezelés eddigi eredményei biztatóak, ugyanis a beszámolók szerint ott, ahol az elmúlt években az állatok legeltek, a gyalogakácok fele már nem hajtott ki újra. A park munkatársai őshonos cserjék telepítésével szeretnék tovább növelni a terület természetességét. Szeptember 11-ig várják a javaslatokat Balassagyarmaton a Szandai Mátyás díj jelöltjeire. A díj olyan a városhoz kötődő hangszeres zenészek, komponisták, énekesek és előadó művészek elismerésére szolgál, akik a népzene, a jazz, a könnyű zene vagy a klasszikus zene területén kiemelkedő munkásságot végeznek. A részletes felhívás, a javaslattétel feltételei és a szükséges adatlap a város honlapján érhető el. Szádóczky Imre mellett Vác polgármestere is cáfolja, hogy a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen arról döntöttek volna, hogy lezárják a Huszár utca felé nyíló hidat. Matkovics Ilona a közösségi oldalán azt írta, a júliusi testületi ülésen döntöttek arról, hogy elfogadják a szérűs kerti forgalom technikai koncepcióról elkészült koncepciótervet, ami nem egyenlő a megvalósítási tervvel. Hozzátette, a dokumentum az iskolaváros forgalmával, részben az ott megépülő, a korábbi városvezetés által elfogadott 152 lakásos társasház miatt megnövekedett forgalmi és parkolási kérdésekkel foglalkozik. A tervezők javaslatokat fogalmaztak meg, a képviselők ezeket megismerték, és hamarosan lakossági fórumot is tartanak ezekről a forgalmi és parkolási javaslatokról. Hangsúlyozta, az önkormányzatnak nem volt és nincs szándéka lezárni a kétlyukú hidat. A Salgó-Tarjáni járási ügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 36 éves férfit, aki készpénzt rabolt egy idős férfitől. A hajléktalan férfi augusztus 13-án a déli órákban egy kelet-nógrádi kis településen lévő dohányboltnál a boltból távozó idős férfitől pénzt kért, aki nem adott neki. A rabló ezért az áldozatát követni kezdte, a település központjában hátulról lefogta és kivette a férfi farzsebéből a pénztárcáját a benne lévő 30 ezer forint készpénzzel és az irataival. A rabló ezután elfutott, a készpénzt magához vette, az üres pénztárcát pedig eldobta. Az idős sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A letartóztatással szemben a gyanúsított és a védő is fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószer gyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószer gyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfivel szemben kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Pénteken játsza utolsó hazai felkészülési mérkőzését a Váci NKS-e női kézilabda csapata. A klub honlapján azt írják, a nyári felkészülés lassan a végéhez közeledik, így a pénteki találkozó már a bajnoki rajt előtt az utolsó hazai erőfelmérő lesz. A meccs újabb lehetőséget biztosít a szakmai stáb számára, a taktikai elemek pontosítására, a csapatjáték további csiszolására és a szezon kezdetre tervezett játék véglegesítésére. Az ellenfél a szlovák HK Slován Duszló Saja csapata lesz.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
2: Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan némi esővel. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok lesz.
1: Közlekedés.
2: Trafipaxszal találkozhatnak ma az autósok Vácon, a Kosdi úton és a Tereskebel területén is. Ne hajtsanak gyorsan.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most Backspace. Vissza az időben.
5: Tapsvihart mindenkinek!
6: Jó reggel!
5: Hello-sztok, kedves hallgatók! Hát elmúlt 6 óra, úgyhogy itt vagyunk, és nekilendülünk ennek a mai napnak, mert hogy hát 2026, augusztus 26 van szerdán.
6: De mennyire jó,
5: 26-os?
6: Nem? 26-os. 26-os is nagyon jó. Na. A 08 az
5: nagyon jó. Az 8-as, jó. Végtelen én minden, izé.
6: Jó, mondhatod
5: meg
6: végtelennek
5: az 10, meg akkor szó 20, és akkor az 10 meg 10 az 20, és akkor így kijön az, hogy egyébként a 2592. adásunkat indítjuk
6: el. Szerintem meg is fejtetted a számokat.
5: Nórikám drága. Na, jó van, meg vagy minden rendben?
6: Abszolút meg vagyok. Okay. Néha még szeretnék egy kicsit kövezzetek meg, de melegebbet reggelente, mert az elmúlt néhány napokban előfordult, hogy majdnem munkába menet, megfagytam.
5: Aha, igen, reggel és amikor jöttem, akkor már itt nincs ilyen hosszú gatyás
6: történet. Ez a 8-9 fok engem lehozott az életről.
5: Igen.
6: Na mindegy, ezt most így.
5: Na, jó, nézzük a névnaposokat.
6: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden Natinak vagy Natáliának, Csekének, Margitnak és Izsónak. Nagyon-nagyon boldog nevetek napját. Kocincsatok este egy pohár valamivel az egészségetekre.
5: Így van. És akkor nézzük, hogy mivel is fogunk a mai adásban foglalkozni. Egyrészt Nagymarossal, meg a nagymarosi turizmussal, mert hogy még 20-a előtt volt egy ilyen kis kerekasztalos megbeszélés, helyi környéki szereplőkkel, hogy mi legyen Nagymarosnak a turisztikai stratégiája, és ehhez hozzászólt egy nyílt levélben Batki László, ugye Laci a Dunakanyar Környezetvédő Egyesületnek az elnöke. Vele többször beszélgettünk már, és felkeltette az érdeklődésemet ez a levél, úgyhogy Lacit majd hívjuk a terveink szerint hét után, és beszélgetünk vele arról, hogy akkor mit vélnek, mi hiányzik abból a stratégiából, amit mondjuk itt kvázi elkezdtek egy picit meghirdetni a nagymarosiak. Aztán pedig visszatér a reggeli műsorba Csukán és Szerémi Andi, aki ugye a főszervezője, művészeti vezetője,

0: Ha szerda, akkor 90-es évek. 1995-ben vagyunk, augusztus 26-án. Egy új ember, egy nótája az amerikai kislemez lista élére került, amely ugye egy betétdal, és nagyon komálták őt és ezt a dalt Amerikában. Az angoloknál a negyedik helyen végzett ez a kislemez, amikor ez ismételten megjelent. Hát gondolom fel fog csendülvén magad ismerni ezt a nótát.
1: Na legyen.

0: azt hittem, hogy az elején mindig azt mondja, hogy párára, de pályájá.
1: Pályájá. De jó, párárának is. Igen, a válsebb helyes arcú szílőről beszélünk.
0: Igen, itt van szíl, és ugye Kiss from a Rose, amely ugye az a dal, amiről beszélgetünk, 90 évben a mai napon az amerikai kislemezési lista élére került. 95, de a nóta 86-87-es.
1: Wow.
0: Tehát akkor már megírta. Tehát
1: de ő,
0: igen,
1: ez az ő dala.
0: Így van, jóval azelőtt, hogy egy világhírű lett volna, ez már megvolt. Viszont ugye akkoriban még nem volt igazán tapasztalt stúdiózenész, úgyhogy csak egy sávos ilyen kis, vagy több sávos ilyen kis egyszerű magnóval tudott kísérletezni. És ugye eleinte a nótában nem nagyon hitt, sőt, azt mondta később, hogy mikor elkészült, akkor gyakorlatilag a félredobta. Tehát ez is egy olyan nóta, hogy így megvan kész, nem tetszik. És egy interjúban arról is beszélt, hogy azt mondta az interjúban, hogy crap. Tehát, hogy így nem volt itt tart. Tehát, hogy így...
1: Menni szarab, sose legyen.
0: És hát majdnem fel se került egyébként a második albumra. A producer volt az, aki meglátta benne a lehetőséget, és végül újra elővette, és akkor bekerült, és akkor ott maradt, és megmaradt, és de jól tette, hogy az megtörtént.

0: És ugye 94, viszont ugye hát nyilván a Batman volt az, amely azért elhozta azt, hogy akkor tényleg ez egy világ sikerre. Ugye Joel Schumacher volt az, aki beválogatta a Batman Forever című 95-ös filmbe. Eredetileg ugye nyilván nem hozzá készült, és eredetileg egy ilyen romantikus eltesz fontolgat tették volna oda, tehát amikor ugye ott a Nicole Kidman meg a Val Kilmer ott szerelmeskednek, valami csókolózás, ilyesmi van, de viszont úgy döntött később Schumacher, hogy jobban működik majd a stáblista alatt, tehát ugye a vége főcímnél.
1: Ez szerintem jó döntés volt.
0: Így van, és jött, mert hogy gyakorlatilag újjá született a nóta, 95-ben a Billboard, ugye a Hot 100-nek a tetejére került.
1: Egyébként az a durva, hogy ezt a számot, ha én meghallgattam volna, nyilván nem vagyok whitefülű meg hozzáértő, én se gondoltam volna, hogy akár listák, világlisták élére mehet.
0: Igen.
1: Jó szám, de...
0: De nagyon csibázták, annyira egyébként, hogy az év felvétele, az év dala és a legjobb férfi popénekes előadásban 3 Grammy-t is bezsebelt szílezel a nótával.
1: Azt hiszem, így nem visznek kell engem zsűrinek se.
0: Dehogy nem, bármi lehetsz. Na jó van, menjünk tovább a 90-es évek meg a slágereivel.

0: Kukkantsuk meg a dalok után, hogy mi volt a mai napon, augusztus 26-án. Jó, drága
1: Na,
0: Mórika.
1: Kukkantsunk rá, hát jó, találunk valami érdekességet.
0: Itt az első, megszületik Joseph Michel Montgolfier, a francia felhaláló, aki a léghajózás úttörője, ő volt az első, aki léggömböt készített.
1: Szépen kijöttél amúgy a kértésből, jó volt.
0: 1740-ben születik, tehát 286 éve ezelőtt is. Ő volt az, aki aztán itt, igen, kitalálta azt, ugye, hogy akkor meleg levegővel feltölti a léggömböt, és akkor tüzet rakott a papírburkolatú léggömb alá, és akkor meleg levegőtől felszállt, és ez tök jó
1: volt. És azt tudjuk, hogy ő túlélte ezeket a próbaidőszakokat?
0: Hát nem tudom. Nem írják azt, hogy ebbe
1: hát
0: hatvonlan bele.
1: Hogy...
0: Nagyon bírták őt a királyok is, hogy a király is, mert hogy egy csomó kitüntetés volt, meg pénzutalom, meg nemesi rangot kapott.
1: De most csak gondolj bele, hogy egy gömb valami, és akkor te aztán azzal felszállsz.
0: Mondjuk
1: az nagy deal ott annak idején.
0: És akkor mit tudom, onnantól kezdve már azt akár harcászat, tudod, hadászat, már három messze tudsz látni, visszajössz, lehúzod, mit láttál ott hátra.
1: Mondjuk ott téged is látna. Na mindegy, igen, abszolút.
0: Na, itt van Dr. Albán.
1: Ami engem sokkal jobban érdekel, mindenféle hőlékballonnál. Hát megszületett Dr. Albán. Sing hallelujah! Itt It's My Life-ot mondják, de sing hallelujah. Hát az mekkora. Én a holtomból fölébrednék arra az emére.
0: Ott veretnél?
1: De figyelj, bármikor.
0: Lenne egy ilyen megapartin, itt lenne ezért Dr. Albáni csapatnál.
1: Sima liba. Így lennék ott. Igen, abszolút is. Fejhangom vinyítva kiabálnám.
0: Beszélgetnék vele a bölcsesség.
1: Te a Fordiót, elintéznéd ezt a technikai részét. Én meg mit sem sejtve.
0: Igen. Jó, még a végre egy. A mai napon hunyt el 1974-ben Charles Lindbergh, amerikai pilóta. Ő volt az, aki elsőként repült át az Atlanti óceánt. Azért nem piskótak ezek az emberi történetek.
1: Fú, nagyon durva.
0: Nagyon durva, igen. Na jól van, Miklósunk itt van elvileg, úgyhogy a szokásos mederben megy tovább a műsor.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: 1985-be visz minket vissza ez a régi nógrádi cikk, mégpedig ugye napra pontosan augusztus 26-ai, amely arról szól, hogy a Beszterce lakótelepen, hát Beszterce lakótelepi napokat tartottak a Salgótarjániak, csak az elejébe olvasok bele. Megszoktad-e már a lakótelepi életet? Sok száz embernek teszik föl a kérdést nap mint nap a megyében is. Közülük mintegy 7000 ember, 2800 gyerek a Salgótarjáni Beszterce lakótelepen él. Sokan vannak, egy nagy község, egy kisváros lakossága, hogy milyen az élet idekint, azt mondta valaki, amilyenné tesszük, és hát egy jó kis jamboriról van szó, gyakorlatilag is összejöttek a lakótelepiek, úgymond egy kis ünneplésre. Na, erről beszélgetünk egy picit, mégpedig Dr. Fodor Miklóssal, a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettesével. Szia Miklós, jó reggelt!
3: Jó reggelt,
0: szervusz! Szia! Tudom, nagyon sokszor beszélgettünk már egyébként a Beszterce lakótelepről, mert hogy nyilván mindig azért fel-fel dobja évről évre, vagy évtizedről évtizedre a Nógrád ezeket a cikkeket, amelyek ugye erről szólnak, de azért abba belegondolni, hogy 7000 ember és benne 2500 gyerek, azért az egy iszonyat szám, nem Miklós? Én most, nekem ez most tudatosult így hirtelen ebből a kis szösszenetből.
3: Megmondom őszintén, nekem is most tudatosult ebben, hogy 7000-en laktak a Beszterce lakótelepen, valóban hát egy, mit mondtam, egy többen, mint mondjuk Széchenyben laknak.
0: Ja.
3: Vagy ma.
0: Igen, és
3: ez egy akkor egy tényleg egy még frissen, hát nem is, hogy elkészült, hanem még mind, talán még 80-as években mindig épülő, 80-as évek közepén még mindig épült a Beszterce lakótelep, ugye 1960-as évek végén kezdték azt a területet ugye beépíteni, az akkori koncepciónak megfelelően. 74-ben hoztak egy olyan döntés, hogy már a város két végpontján épülő nagy lakótelepen, a Gorki lakótelepen, amit később Gorkinak neveztek el, tehát az Agyva, Pálfalvai, Brezinai, illetve a Sebaj területén, a korábbi Sebaj területén, vagy attól északra épülő lakótelepen is lehet magasházas, vagy ahogy akarnak nevezni, középmagasházas, tehát ilyen 7-10 emeletes házaknak a beépítése. Tehát ez egy a város várostervezésnek egy meghatározóan fontos lakótelepe volt, tehát a Bessence volt ebből is a nagyobb, ugye nagyobb, mint a Gorki, és ugye ekkor 1981-ben nevezték el, ugye ne felejtsük el, Bessence lakótelepnek. Aha. Addig mi gyerekkorunkban mindig csak úgy emlegettük, hogy megyünk ki Sebajra, úgy, mert ott laktak a ilyen norvég típusú, ilyen négy-négy lakásos társasházakban laktak két unokatestvér családunk is, vagy két nagynénénk, és akkor mentünk oda Sebajra, még később is nálunk ez a Bessence, Bessence, ez csak már akkor terjedt el, amikor már úgy inkább iskolába, középiskolába hallottam később, hogy a Bessence. Én fokozatosan ment át ez a köztudatba, sokáig Sebaj volt, és akkor valóban ez egy nagyon nagy építmény. Mondjuk, hogy a 80-as éveknek a legnagyobb volumenű építkezése egyértelműen a két nagy lakótelep, a Gorki és a Bessence lakótelep volt. Salgótarjánban, illetve a nyugati város, és város rész elkezdése. És ez a ünnepség, vagy ez a Bessence napok,
4: hát valószínűleg egy ilyen
3: identitás teremtő, identitás képző, közösségépítő ilyen ötlet lehetett, biztos nagyon jó sikerült. Nagyon sok akkor, akik oda települtek, általában fiatalok voltak még. Aha. Fiatal házasok, ugye a Majtós még több gyerekkel, hát jó, mondjuk, hogy akkor még azért családonként jellemző volt legalább a két gyerek, ma már ez nem annyira jellemző, nem általános, és tényleg nagyon ez egy friss, fiatalos lakótelep volt, mind korábban, mind lakói összetételében, és szerintem ez a cikk végül is erről szól, hogy alakítsunk ki egy Bessence lakótelepi identitást, ami egyébként szerintem sikerült is, mert a mai napig is a városnak ez egy ilyen jobbak közé tartozó lakótelep.
4: A Bessenceiek lehet ezt egyébként.
3: Igen, kell mondani. A vidék, ugye ott már közel van arra, hogy a Tóstrand, ugye a kempingvidéke, Tóstrand, ugye annak már közel van ugye a Salgó is.
0: Igen, az egy klassz rész, ott jól megépítették ezt. Oké, Miklós, köszi a visszaemlékezést, és akkor holnap szintén egy Salgótarjáni cikkel fogunk majd foglalkozni itt a reggelben, úgyhogy akkor is várunk rád. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, mi pedig dalokkal megyünk tovább, maradjatok velünk, bárkinek bármi, akkor megafon.fm, kukac, megafon.fm.hu.

0: Space. Vissza az időben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern design egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és olcsó kell.
4: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
5: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
4: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
5: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
0: Reklámot hallottak.
2: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
6: Határozottan tagadja azt Szádóczki Imre, hogy Vácon lezárásra kerülne a főútról a Huszár utca felé nyíló kétlyukú alagút Deákvár felé menő ága. Az önkormányzati képviselő a Megafonnak azt nyilatkozta, alaptalan hangulatkeltéstől van szó, hiszen az önkormányzati képviselőtestület egy 170 oldalas iskolavárosi közlekedésfejlesztési koncepciót fogadott el, amelynek csak egyetlen kiragadott eleme az alagút lehetséges lezárása. Hozzátette, mivel három iskola működik Kisvácon egymás mellett, és emellé 152 új lakás is épül. Mindenképpen foglalkozni kell a forgalommal, a parkolási igény feltehető növekedésével és azzal, hogyan tudnak biztonságban közlekedni a gyerekek. Szádóczki Imre szerint az, hogy a 15 fős testületből heten nem szavazták meg a koncepciót, jól mutatja, mennyire foglalkoztatja ezeket a képviselőtársakat az iskolaváros problémája. Szádóczki Imre mellett Vác polgármestere is cáfolja, hogy a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen arról döntöttek volna, hogy lezárják a Huszár utca felé nyíló hidat. Matkovics Ilona a közösségi oldalán azt írta, a júliusi testületi ülésen döntöttek arról, hogy elfogadják a szélűs kerti forgalom technikai koncepcióról elkészült koncepciótervet, ami nem egyenlő a megvalósítási tervvel. Hozzátette, a dokumentum az iskolaváros forgalmával, részben az ott megépülő a korábbi városvezetés által elfogadott 152 lakásos társasház miatt megnövekedett forgalmi és parkolási kérdésekkel foglalkozik. A tervezők javaslatokat fogalmaztak meg, a képviselők ezeket megismerték, és hamarosan lakossági fórumot is tartanak ezekről a forgalmi és parkolási javaslatokról. Hangsúlyozta, az önkormányzatnak nem volt és nincs szándéka lezárni a kétlyukú hidat. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószer gyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószer gyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfivel szemben kábítószer kereskedelem büntetének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Bodorságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Rúza tegnapi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. A politológus azt mondta többek között, hogy ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban. Hozzátette, ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős bíróság elé kerüljön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be. Szerinte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja a rendszert, amely a korrupciót létrehozta és működtette.
2: Időjárás.
6: Napos, gomoly felhős idő várható elszórtan némi esővel. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok lesz.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
0: Közlekedés.
6: Trafibax-szal találkozhatnak ma az autósok Vácon, a Kosdi úton és a Tereskebel területén is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.
7: Elmúlt 7 óra 3 perce, jó reggel!
8: Jó reggel, Ádám! Hello,
7: drága Nóri, köszöntünk mindenkit ezen a szép augusztus 26-ai szerdai napon. Ugye reggel már megbeszéltük, a különleges a nap, mert hogy 2026-08-26.
8: Annyira jó számok.
7: Tehát, hogy ez egy 26-os nap. Úgyhogy reméljük, mindenki megvan, rendben van. Bárkinek bármi jó haj, akkor 0-35-66-22-62 az ingyenes Viber számunk, ugye, hogyha van ilyen app, akkor arra tudtok írni bármit is. És akkor megyünk az óranyitó meg a slágerekkel, aztán pedig Nagymaros felé vesszük az irányt.

0: Nagymaroson vagyunk ebben az órában, jó reggel.
1: Jó reggel.
0: Na,
1: Ádám.
0: Hello, Nóri. És akkor, igen, és akkor turizmussal fogunk foglalkozni, mert hogy több vendégünk is volt már az elmúlt időszakban, akikkel beszélgettünk arról, hogy hogyan is miképpen lehetne nyúlni a Dunakanyar turizmusához, úgyhogy ez fenntartható legyen, ne károsítsa mondjuk a környezetet, tehát hogy valahogy ne örüljenek meg a nagymarosiak, kismarosiak. Igen. És akkor ugye itt azért különféle megoldások voltak, és nem is olyan régen, még a 20-a előtt egy teltházas szakmai konferencia mutatta be a Nagymaros turisztikai stratégiáját pár ott lévő szaki, aminek ugye az a célja, hogy a turizmus fejlődését szolgálja, Nagymaros és a térség ugye élhetőségével, természeti értékeinek védelmével és a helyi közösség érdekeivel összhangban állva, tehát hogy ott megbeszéltek mindent, ahogy lehet olvasni a Nagymaros közösség oldalán, és ugye a térségi országos turisztikai szervezetek, szomszédos önkormányzatok voltak, vállalkozók, civilek beszéltek egymáshoz, és egy kiemelt téma volt az, hogy akkor kerékpár, víziturizmus, gasztronómia, közlekedés, parkolás, együttműködések és hasonlók, és ugye itt is épül egy stratégia, vagy készül egy stratégia, amely hamarosan a képviselőtestület elé kerül. Ugye milyen érdekes, hogyha ezt mondjuk Baross-Vödör-Mati párhuzammal kötjük össze, hogy akkor milyen turisztikai stratégiát abszolút kell kiépítenie.
1: Így van,
0: mondjuk Balassagyarmatnak, és mivel küzd például ugye a Dunakanyar, meg ott a Börzsöny aljának a térségének.
1: Tök durva, igen, pedig tehát, hogy arra meg aztán tényleg nem gondolnád, nem? Mert hogy ott
0: meg már
1: ott,
0: too much.
1: Ott egy, így van.
0: Ott meg túl, igen, sok. Túl sok. Na, és ami a lényeg, hogy én találtam egy reflexiót, mégpedig ezt nem más követte el, mint Batki László, a Dunakanyar Közvetlenül Egyesületnek az elnöke. Ő volt az, aki egy nyílt levelet írt Nagymaros város önkormányzatához. Csak az elejét elolvasom, felolvasom nektek, és akkor erről majd a Lacival beszélgetünk mindjárt a dolog után. Azt írja, hogy tisztelt képviselőtestület, részt vettem a turizmus jövője Nagymaroson szakmai konferencián. A konferencián a stratégiát sajnos nem ismertették, csak pár korábban is bemutatott ábrát láttunk ezzel kapcsolatban. A meghívásnak eleget téve a kerekasztal beszélgetésen képviseltem egy helyi civil szervezetet, a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesületet, mivel a konferencián készült videófelvétel a megrendelő kérésére nem került rögzítésre, ezért most írásban kívánom kifejezni egyesületünk álláspontját a turisztikai stratégiával kapcsolatban a következők szerint. Na, és akkor erről beszélgetünk majd Lacival mindjárt, mert hogy ő ír körforgásos rendszerről, a kizsákmányoló helyett, és ír regeneratív turisztikai modellről többek között, jelentsen ez
1: bármit is.
0: De egyébként meg lehet
1: ez,
0: azért...
1: Ez, amit ír, ez az ő véleménye, vagy ennyit hallott ott?
0: Ez az ő véleménye most, ezt fogja majd most elmondani, egy viszonylag hosszú levél, és el fogja mondani azt, hogy hát mi az, ami ott kimaradt, és mivel kéne szerinte foglalkozni. Úgyhogy Lacit egyébként itt a szúnyogdérítéstől kezdve már több mindennek kapcsolatban is el tudtuk érni, úgyhogy beszélgettünk vele mindjárt.

0: Itt vagyunk tehát, legalábbis mi képzeletben Nagymaroson, és ugye a témánk az Nagymarosi. Jó rádiózás kívánunk mindenkinek, aki most tekert volna ránk, ugye 95.7 és 91.9. Gyorsan akkor újra elmondjuk azt röviden, hogy volt nem is olyan régen Nagymaroson egy konferencia, amely a turizmus jövőjéről szólt, és ott összegyűlt egy kis csipet csapat, egy ilyen teltházas szakmai konferencia volt, és ott bemutatták a Nagymaros turisztikai stratégiáját, aminek ugye célja az, hogy hát itt ne örülj meg mindenki a sok ember miatt. Tehát egyébként tényleg ennyi. Tehát, hogy ott azért a bedöröm a jó idő, ott nagyon sokan
1: vagy jobban eloszlatni.
0: Kis vonat, itt minden, amit akarsz, tehát azért nagyon sok gondot tud ez okozni, és ugye ezzel foglalkozni kell, nem csak önkormányzati, hanem ugye akár térségi szinten is, mert ami gond Nagymarosnak, az lehet, hogy Kicsmarosnak is, vagy Verőcének is, vagy nem tudom, ez Zebegénynek is. És ugye több mindenki szakmából, helyiek, civilek ott voltak, és reagált erre az egészre Batki László, ugye Laci a Dunakanyar Körzetvédelmi Egyesületnek az elnöke, ő is ott volt, és ugye azt írta, hogy mivel sajnos nem ismertették a stratégiát, csak ugye pár korábban is bemutatott ábrát láttak ezzel kapcsolatban, és ugye itt videófelvétel az nem készült a megrendelő kérésére, ezért ő írásban kívánja kifejezni az ő álláspontjukat a turisztikai stratégiával kapcsolatban, úgyhogy nyilván ezt most nem olvastuk föl nektek, mert ezt meghattuk a Lacinak,
1: most élőben.
0: Hogy akkor ő mit tapasztalt, és egyáltalán milyen volt maga a konferencia, és mit szeretnének ők, hogyha változtatva lenne, vagy milyen mesdje mentén tudnának együtt gondolkodni Nagymarosnak kapcsolatban. Úgyhogy Laci, itt van a vonalban, szia, jó reggelt!
2: Hello, sziasztok, köszöntök minden kedves hallgatók!
1: Jó reggelt, szia!
0: Na, akkor kezdjünk is bele, hogy akkor milyen volt eleve a konferencia, Laci, mert azért, ahogy láttam, írtad azt, hogy ott voltak azért a helyiek, meg önkormányzat részéről, de hát, hogy azért itt hagy a véleményed szerint némi kivetni ott maga után az, amilyen volt ez a 18. rendezvény.
2: Alapvetően a konferencia egy turisztikai konferencia volt, és szerintem a szakmai anyag, ami a turisztikai oldalról össze lett rakva, az teljesen rendben van, adatokon alapult a nagy része, de az egész stratégiát mi sem látszunk, csak azt, amit én ott hallottam, ott szerintem az megjelentek jó szakemberek, jó szakmai szervezetek és releváns dolgokat mondtak. Ami viszont nincs figyelembe véve,
0: igen,
2: mert az a természeti értékek. Ugye ez a turisztikai konferencia egy turisztikai oldalról közelíti meg a témát, és úgy gondolja, hogy a természeti értékek védelme az tőle független, és nem az ő feladata. Igazából nekem ez jött le ebből a történetből. Aha. De ezt ma már nem lehet megcsinálni, főleg egy olyan helyen nem, mint a Nagymaros vagy a Dunakanyar, mert egész egyszerűen a természeti kincseinket feléjük, és a klímaváltozás, itt a helyi mikroklíma, meg a természeti kincsek alakulása, az nem épp a jó irányba megy, és hogyha még erre ráengedünk egy turizmust is, akkor az nem fog működni, és nagyon hamar feléjük azt, amink van.
0: Oké, és akkor ez ügyben te egyrészt azt mondod, akkor körforgásos rendszer, és akkor másrészt azt mondod, hogy regeneratív turisztikai modell, akkor ezt a kettőt egy picit fejtsük ki, hogy mire
1: mégis
0: is
1: mit
0: gondoltál.
1: Így ez van. Alatt.
2: Igen, az a helyzet, hogy a turisztikai szereplők mind profitálnak a tájból. Van, aki a jó panorámából, van, aki a Dunaparti kapcsolatból, van, aki a tiszta levegőből, szóval, hogy minden turisztikai szereplő valamit profitál a tájból, de visszaadni senki nem ad vissza. És ez így nem működhet tovább, mert így föl fogjuk élni a tájat. Mi azt a stratégiát, vagy mi azt szeretnénk, ha bekerülne a stratégiába, hogy egy regeneratív modellt használjunk, ami annyit tesz, hogy Nagymaros fő célja az, hogy a őt körülvelő természeti kincseket regenerálja és élteti, és a turizmus is erről szól. Például mondok egy példát.
0: Jó.
2: Ugye a Börzsöny erdei most száradnak ki, és a benne lévő csapadék az egész egyszerűen levonul az erdészeti feltáró utakról ki az erdőből, és bezúdul a településekre, vagy közvetlenül a nagy vízfolyásokba. Uh-huh. És erre most Van egy kezdeményezés, hogy ilyen vízmegtartó beavatkozásokkal a Börzsöny vízháztartását tudjuk javítani. És ha ez lenne maga a turisztikai attrakció, hogy minden ide érkező valamilyen formában hozzájárul ahhoz, hogy megmentse a Börzsöny, sőt, még részt is tudna venni ezekben a műtárgyaknak, vagy ezeknek a beavatkozásoknak a létrehozásában, és ő is a részese lehetne a Börzsöny megmentésének, akkor így létre tudna jönni egy regeneratív modell. És a turizmus is jól járna belőle, mert több turista jönne rá, és olyan időszakban is érkeznének turisták, amikor például esik az eső. Szóval, hogy ez egy win-win szituáció tud lenni, egyetlen egy dolog kell hozzá, nyitottság, és kísérletező kedv, vagy legalábbis bátorság ahhoz, hogy bele tudjanak egy ilyen dologba vágni, mert erre Magyarországon nincs túl sok példa, Nyugat és Észak-Európában annál több, de itt ezzel még nem nagyon foglalkozott a turisztikai szakma ezzel a modellel.
0: Jó, mert hogy azért tényleg abszolút win-win, meg hogy összekötöd azt, hogy én most csak itt hirtelen egy pár héttel ezelőtt is törölt tudok gondolni, mondjuk az Ipoly nagy takarítás, ugye, mert hogy itt az volt például Balassagyarmaton, hogy gyere, segíts akkor szemetet szedni, de közben, most nézek nullra, apukával meg a Lajossal lehetett menni egyébként evezni még pluszban. Tehát, hogy a kettő azért így össze van kötve.
1: És ez ugye már évek óta azért.
0: Igen, és akkor ugye ezt mondjuk, hogyha itt a Laci elmondással, például ezt a Börzsönyben is akár mondjuk egy vízháztartásos, nem tudom én, tevékenységgel lehet összekapcsolni, akkor ez is simán működhetne. És akkor ezt te odaadtad egyébként a polgármesterék elé, vagy hogy ez mondjuk már náluk pattog, erről tudnak, vagy most akkor ezzel a nyit levéllel próbálod felhívni a figyelmet, vagy felhívni a figyelmeteket. Hogy vagytok ezzel, Laci, most?
2: És még csak annyira visszakanyarodva itt a turisztikai modellre, hogy rengeteg olyan programot lehet szervezni, amit te is mondasz, mert egy ilyen helyszíni akció nem csak abból áll, hogy feszített tempóba dolgozunk, hanem beszélgetünk, megiszunk egy teát, egy szemben, egy közösségépítő erejés, és emberek, én úgy gondolom, hogy ma már inkább ezeket a személyes programokat, meg egyedi programokat keresik inkább.
0: Igen.
2: De hogy visszatérve a kérdésre, hát a turisztikai koncepció után én a koncepció meg a stratégia készítőjének jeleztem gondolataimat, és egy ilyen társadalmi egyeztetésszerű megbeszélésen is elmondtam ezeket a gondolatokat, jeleztem neki, hogy mi továbbra is itt vagyunk, és szeretnénk segíteni ebben. A turisztikai konferencián is elmondtam ugyanezeket a gondolatokat, és most ebben a levélben újra leírtuk őket, úgyhogy egyértelműen ott pattog a labda az ő oldalukon, okay. De mi továbbra is várjuk, hogy megkeressenek minket ezzel kapcsolatban, és munkába tudjunk állni.
0: Okay.
1: Valami építő jellegű.
0: Figyelünk rátok, így van, és akkor szólj, hogyha van valami előrelépés, hogy valami elindul, mert ez tényleg fontos, meg izgalmas is ez a téma, meg az a kérdéskör, amit egyébként itt most boncoltunk általad, a regeneratív modell is egyébként egy tényleg tök működő dolog lehet, úgyhogy figyelünk rátok és szurkolunk, Laci. Jó?
2: Jó, köszönöm szépen.
0: Nagyon köszönöm. Szia, nektek is, szia. Na, még egy-két percünk van. Igen, nekem egyébként ebből kapásból az Ipoly nagy takarításot teszem.
1: Abszolút, és meg nekem meg az, én meg mindig valahogy így próbálok, vagy nem tudom, nem próbálok, de így sikerül nagyban gondolkodni.
0: Igen.
1: És én tök örülök ennek, hogy elindult ez, most ahányszor beszélgetünk, teljesen mindegy tényleg, hogy a Dunakanyartól a Ipoly mentén hát oda át, mindenhol.
0: Igen. Gyakorlatilag ugye itt megyehatároz nincsen.
1: Hogy mindenhol, mindenki, vagy egyre többen próbálnak törekedni erre a fenntarthatóságra, de ahogy ő is említette, hogy win-win, kölcsönösen jó helyzet alakulhasson ki a kirándulni vágyóban, illetve a helyet fönntartó, vagy nem tudom, tulajdonos, tehát hogy meg illetve a természetben. Tehát, hogy ő ilyen
0: igen.
1: Hármas win-win-win, hogy mindenki jól járjon tulajdonképpen, és tök jó, hogy egyre több ilyen törekvés van, akár most az ő részükről, akár egy falu szinten, akár egy város szinten, akár Ipoly menti települések szinten. Én ennek annyira örülök.
0: Abszolút.
1: Mert rá kell jönnünk, hogy meg, nagyon igen, végén
0: meg,
1: vagyunk.
0: Meg ugye mindig az a másik, hogy mi nagyon nehéz szerintem azt megtanulnunk, hogy a következő generációra is gondoljunk. Ugye?
1: Tehát, hogy szerintem most ez van folyamatban.
0: Most a fenntartható fejlődés, meg hogy oké, nagyon szépek ezek, de egyszerűen még mindig, legalábbis szerintem azért itt átlagban a mi fejünkkel az nincs még előtett, hogy akkor figyelj, nem, az ültetés az most oké, hogy néz ki, nem viszem ki a gyereket oda, mert hogy tűz a nap, meg ott van öt csenevész, bakarisokkor nem lehet kimaradni rendesen. De milyen klasszul fog az kinézni mondjuk 20 év múlva?
1: Így van.
0: Te hülye,
1: picit túl
0: már
1: kell
0: bocs.
1: Nézni igen. A mai napon.
0: Tehát, hogy, milyen, hogy nézed ki egyébként Légen Balassagyarmaton az Erzsébet liget, a Palóc liget gyereket, amikor elkezdték küldetni? Hát kb. Úgy, mint most nem tudom én a Honti út mellett a játszótéren a facsemetékre. Így nézett ki annó. Tehát ugye, hogy ez az előre gondolkodás, amit a Laciék is mondanak.
1: Itt például az csak előre gondolkodás címen. Én annyit hallottam, ugye mi itt az Ipoly partján lakunk, a gát mentén ugye kivágták a fákat, de azért telepített erdő volt,
0: tudom,
1: előre volt.
0: Persze,
1: hát
0: hogy...
1: amit ott hallgatott az ember, hogy mert a barmok is kivág... De hogy
0: az
1: könyörgöm, ez erre volt.
0: Azért ugye Markusov volt, ott volt egy védő, mert, igen, igen rész. Egyébként meg, igen, tehát hogy ez semmi közel senkinek ahhoz, hogy én a telkemen mit csinálok. Ad kettő meg, mondjuk úgy, hogy így köszönjétek meg azt, hogy mondjuk ez az ember oda annó mondjuk ennyi fát letelepített, és nektek mondjuk 40 évig ott 10 év. Hát nehogy már!
1: Meg hogy aztán lesz helyette, szóval de egy,
0: hagyjuk
1: tehát, hogy lássuk,
0: már ezt!
1: Lássunk
0: semmi közünk hozzá, túl. Hogy mit csinál a csávó a saját magán erdejében, érted? Tehát, hogy nincs ilyen. Beleszólunk. Köszönjük meg azt, hogy addig ott volt 30 évig, ott van szépen volt fa. Ennyi. Na, jó van. Figyelünk erre az egész történetre.
1: Egyre inkább.
0: Így van.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
6: Hírek.
5: Határozottan tagadja azt Szádulczky Imre, hogy Vácon lezárásra kerülne a főútról a Huszár utca felé nyíló kétlyukú alagút Deákvár felé menő ága. Az önkormányzati képviselő a Megafonnak azt nyilatkozta, alaptalan hangulatkeltéstől van szó, hiszen az önkormányzati képviselőtestület egy 170 oldalas iskolavárosi közlekedésfejlesztési koncepciót fogadott el, amelynek csak egyetlen kiragadott eleme az alagút lehetséges lezárása. Hozzátette, mivel három iskola működik Kisvácon egymás mellett és emellé 152 új lakás is épül. Mindenképpen foglalkozni kell a forgalommal, a parkolási igény feltehető növekedésével is azzal, hogyan tudnak biztonságban közlekedni a gyerekek. Szádulczky Imre szerint az, hogy a 15 fős testületből heten nem szavazták meg a koncepciót, jól mutatja, mennyire foglalkoztatja ezeket a képviselőtársakat az iskolaváros problémája. Szádulczky Imre mellett Vác polgármestere is cáfolja, hogy a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen arról döntöttek volna, hogy lezárják a Huszár utca felé nyíló hidat. Matkovics Ilona a közösségi oldalán azt írta, a júliusi testületi ülésen döntöttek arról, hogy elfogadják a szélűs kerti forgalom technikai koncepcióról elkészült koncepciótervet, ami nem egyenlő a megvalósítási tervvel. Hozzátette, a dokumentum az iskolaváros forgalmával, részben az ott megépülő, a korábbi városvezetés által elfogadott 152 lakásos társasház miatt megnövekedett forgalmi és parkolási kérdésekkel foglalkozik. A tervezők javaslatokat fogalmaztak meg, a képviselők ezeket megismerték, és hamarosan lakossági fórumot is tartanak ezekről a forgalmi és parkolási javaslatokról. Hangsúlyozta, az önkormányzatnak nem volt és nincs szándéka lezárni a kétlyukú hidat. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószer gyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószer gyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfival szemben kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Rúza tegnapi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. A politológus azt mondta többek között, hogy ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban. Hozzátette, ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős bíróság elé kerüljön. jön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be. Szerinte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja a rendszert, amely a korrupciót létrehozta és működtette.
3: Időjárás.
5: Napos, gomoly felhős idő várható elszórtan némi esővel. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok lesz.
4: Közlekedés.
5: Trafipaxszal találkozhatnak ma az autósok Vácon, a Kosdi úton és a Tereskebel területén is. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: Csapki Lászlóval beszélgettünk az előzőekben, jó reggelt, aki most tekert ránk, ugye a Dunakanyar Környezetvédő Egyesületnek az elnökével beszélgettünk egy picit, mégpedig a nagymarosi turisztikai koncepció kapcsán, amiről volt egy ilyen kis kerekasztal beszélgetéses történet még a 20-a előtt, és ugye Laciék megfogalmaztak egy-két olyan dolgot, amiről úgy vélték, hogy azért hiányzott abból a kialakuló stratégiából, amit ugye megfogalmaztak, és ugye itt két szép szóval is megismerkedtünk.
1: Amit ugye találgattunk, hogy igen, mit is
0: de aztán
1: jelentett.
0: Ugye ráéreztünk arra, hogy akkor igen, valóban, akkor hasonló, mint az ipoly takarítás, hogy csinálsz valamit, ugyanakkor az azért hogy mondjam, te szórakozol is, kikapcsolódsz is, ugyanakkor csinálsz olyan dolgot, ami újra generálja a természeti értékeket, például, és akkor ezért ugye regeneratív modellnek nevezte el a Laci, amit egyébként én adok.
1: Tehát, hogy abszolút. A kellemest a hasznossal, regeneratív módon.
0: Ezt így van. És egyébként mennyire érdekes, amit elgondolkodtam még, hogy az ember azt hinné, tudod, hogy így most itt voltak ezek a hőkupulás, meg asszályos dolgok, meg ugye akkor patak, meg izé, hogy akkor látja az asszályos területeket, meg a kiégett füvet, meg ilyeneket, de hogy a Börzsönyben is ugye mi a helyzet, ugye lezúdul a víz, nem marad ott, és akkor ebből azért gondok vannak. Tehát, hogy azt hinné az ember, hogy akkor erdő, meg akkor ott árnyék van, meg izé, meg nem. De ott is gond van.
1: Ott, hát mindenhol, igen. Szerintem egyelőre mindenhol. De igen, itt abszolút ez a vízmegtartás, szerintem ez is a csapból is ez folyik.
0: Igen.
1: Na, de teljesen jogos a felvetés, és teljesen jó, hogy egyszerűen ki kell találni olyan mindenkinek kölcsönösen, szimbiotikusan jó helyzeteket, hogy a turizmus is nyer, vagy illetve a Börzsöny maga is, vagy a földrajzi helyszín is.
0: Igen. Igen. Meg tényleg azt, hogy ahogy mondtuk az előbb is, amiről beszéltünk, hogy az, hogy egy picit, tehát kettő lépéssel gondolkozunk tovább.
1: Hát vagy inkább hárommal.
0: Tehát, hogy tényleg, én egyel is megelégszem egyébként, mert vagyunk annyira hülyék, hogy akkor így van, egy lépéssel előd, és akkor tényleg azt, hogy az, ami körülöttünk van, ez lehet, hogy mondjuk a gyerekeinknek már nem lesz meg, tehát, hogy akkor úgy dolgozzunk, meg úgy ültessünk, ahogy mondtuk itt a játszótéri példát is az előbb. Oké, az most tényleg úgy néz ki, ahogy meg, hogy ezek kis vésznek kis pácskák, de az milyen klasszul fog kinézni majd, nem tudom én, 25 év múlva.
1: Így van, illetve én még arra kapcsolok itt rá, hogy úgy edukálni a gyerekeinket, hogy ő mondjuk azt értse, hogy miért, tehát hogy majd akarjon
0: persze,
1: ő is, nem?
0: Persze, én pont a múltkor voltam forgatni a központi jóvivon, és pont ott mondtam ott lévőt meg, hogy wow, milyen jó kis árnyas fás az egész, és hogy ez hogy nézhetett ki mondjuk, érted, 50 évvel ezelőtt, 40 évvel ezelőtt, amikor még megeredtek ezek a fák, teljesen másképp.
1: Figyelj már, Ádám, te nem tudsz valamit róla, most jutott eszembe, hogy itt volt az Ipoly parton, még mielőtt jött ez a sportétesítményközpont, meg nem tudom én, faültetés, én tudom, nekünk mi Eszternek még ültettünk, vagy 2 vagy 3 éves volt.
0: Nem.
1: Hogy azokból lett valami? Ez most vetődött föl bennem. Na mindegy, jó, megnézem majd.
0: Nézd.
1: Hogy ott kis névre érdik. Szóló táblácskák voltak.
0: Ja, ilyen kis csemetét
1: lehetett, és ott volt kint, de Eszter is még picike volt, és akkor ott lehetett egy lapátnyi
0: lehet,
1: földet
0: rátenni. Lehet, hogy megmaradtak, nem tudom.
1: Na mindegy, ez csak, na, hogy akár egy megnéz, ilyen,
0: igen,
1: hogy...
0: Igen. És ugye most, mikor visszatekintő, megint mondjuk Szokolyára emlékezni vissza, hogy akkor ott is ugye ugyanez a program volt, amiről beszéltünk, a polgármester azt mondja, hogy akkor nehogy már hagyjuk, hogy akkor azok ott kiszáradjanak, hát hogy néz ki ez?
1: Igen, érted? Szóval, hogy na így, hogy mindig, ahol lehet éppen aktuálisan megragadni az igen. alkalmat, és akkor ott abszolút. Egy kicsit gondolkodva.
0: Úgyhogy a Laciékra figyelünk, és hogyha van bármi új ezekkel kapcsolatban, akkor persze arról ismételten itt a reggelben beszélgetünk majd.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színház élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert héra MyColor vagy héra keramik színek között. Vagy fedezd fel a héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
8: Megéri hozzánk jönni.
9: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
10: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
11: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
12: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
13: Tessék, CH Klíma.
14: CH Klíma.
13: Igen, CH Klíma.
14: CH Klíma.
15: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
16: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában.
17: A színpadon Dash, Valmár, Szikora Róbert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Buda Folk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások.
18: 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken a Várlak Fesztiválon.
19: Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
20: 8 óra van.
2: Itt a Megafon.
21: A mikrofonnál Molnár Róbert.
20: Hírek. véglegessével Balassagyarmaton az október 2-án megrendezésre kerülő határőr ünnep programja, adta hírül a város polgármestere. Csak Gábor közösségi oldalán arról számolt be, hogy lezajlottak az egyeztetések a Balassi Rendvédelmi Nyugdíjas Egyesület elnökével, Novákné Koplányi Edittel, valamint a szervezésben segítő Szabó János nyugalmazott rendőrőrnaggyal és Bódi Dezső nyugalmazott határőr alezredessel. A program délelőtt egy szakmai konferenciával kezdődik, amelyet a Szemere Berdala Magyar Rendvédelmi és Tudományos Társaság tart majd. Ezt követően nyílik meg a sokak által már várt határőr múzeum. Sikeresen vetik be a juhokat a Dunai-Poly Nemzeti Park szakemberei az özönnövények ellen a visegrádi felsőöbölben. A kezelés eddigi eredményei biztatóak, ugyanis a beszámolók szerint ott, ahol az elmúlt években az állatok legeltek, a gyalogakácok fele már nem hajtott ki újra. A park munkatársai őshonos cserjék telepítésével szeretnék tovább növelni a terület természetességét. Szeptember 11-ig várják a javaslatokat Balassagyarmaton a Szandai Mátyás díj jelöltjeire. A díj olyan a városhoz kötődő hangszeres zenészek, komponisták, énekesek és előadó művészek elismerésére szolgál, akik a népzene, a jazz, a könnyű zene vagy a klasszikus zene területén kiemelkedő munkásságot végeznek. A részletes felhívás, a javaslattétel feltételei és a szükséges adatlap a város honlapján érhető el. A Salgó-Tarjáni járási ügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 36 éves férfit, aki készpénzt rabolt egy idős férfitől. A hajléktalan férfi augusztus 13-án a déli órákban egy keletnógrádi kis településen lévő dohányboltnál a boltból távozó idős férfitől pénzt kért, aki nem adott neki. A rabló ezért az áldozatát követni kezdte, a település központjában hátulról lefogta és kivette a férfi farzsebéből a pénztárcáját a benne lévő 30 ezer forint készpénzzel és az irataival. A rabló ezután elfutott, a készpénzt magához vette, az üres pénztárcát pedig eldobta. Az idős sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A letartóztatással szemben a gyanúsított és a védő is fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószergyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószergyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfivel szemben kábítószerkereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Tegnaptól nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai, amelyet az egészségügyi miniszter szupermérföldkőnek nevezett. Hegedűs Zsolt azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától, és szerinte szembesülni kell a saját eredményekkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok. A honlap az adatok elemzését is segíti, bemutatja a többi között az átlag, a medián és a percentilis jelentést, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségi besorolása. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, írja a 24.hu. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 nyugat-nílusi vírusfertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Az egészségügyi szakértők szerint karanténra nincs szükség, mert a nyugat-nílusi vírus emberről emberre nem terjed, a fertőzést szúnyogok közvetítik.
21: Melegben hideg, hidegben meleg.
22: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
21: Minden, ami klíma.
23: Időjárás.
20: Napos, gomoly felhős idő várható elszórtan némi esővel. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok lesz.
21: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
24: Nyéki Autóház.hu.
25: Okay.
0: közlekedési információk támogatója, a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
1: Közlekedés.
20: Trafipaxszal találkozhatnak ma az autósok Vácon, a Kosdi úton és a Tereskebel területén is. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
24: És most indítjuk a napot. Start menü.
25: Start menü.
24: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
25: Nagyot szól.
26: Folytatása következik, kedves hallgatók. Jó reggelt kívánunk mindenkinek.
27: Jó reggel.
26: Széchenyi felé megyünk, és hát ígértük azt, hogy nem engedjük el a kezét a Majláth Júlia országos könnyűzenei énekversenynek, amelyet nem is olyan régen rendeztek meg. És ugye kétszer is volt ez már téma itt a reggeli műsorunkban. Egyrészt ugye, amikor itt egy picit mi is meghirdettük még a felhívás kapcsán, aztán még mielőtt a döntő volt, és akkor azt ígértük, hogy akkor beszélgettünk még arról majd, hogy milyen volt, mert hogy ez tényleg egy ilyen klasszikus énekversenynek lett meghirdetve, amiből manapság már, nem tudom, itt a környékünkön nem nagyon, nagyon rég volt ilyen, ugye?
27: Biztos, vagy legalábbis nem értesültünk róla, az egész bizonyos, úgyhogy gyanús, hogy nem volt. Mennyi? Azt te tudjátok nagyjából, hogy mennyi lett aki a döntős?
26: Tehát, hogy mennyi... Azt hiszem, ami 60
27: az elég sok volt végül is a résztvevő.
26: Igen, aha. 64 versenyző volt, 44 település.
27: És egy nap alatt zavarják
26: le? Aha, igen, ezt így csinálták. Egy nap alatt. Ugye volt egy online válogató, ugye összeföltül, megfölküldtel töltötte dolgodat, és akkor utána abból szűrték le. Ugye Oleg Gergő, meg Ember Petti, meg Friderika, tehát nem volt egy akármilyen zsűri, és akkor abból lett 64 versenyző, és ugye gyakorlatilag a 20-as, 30-as korosztály. Azt hiszem, de majd ezt mindjárt beszéljük az Andival, mert hogy mindjárt a vendégünk majd Csukányi
27: Szerényi Andrea. Nyilván nem volt évkorlát.
26: Nem.
27: Ugye?
26: Nem,
27: 99 nem. Évesen is akár mehet.
26: Így van, vagy mehettünk volna, mi is így kézenfogva, akár egy duót is tolhattunk volna, érte is. Így.
27: Nagyon jó! Ugye? Mit énekeltünk volna,
26: nem,
27: Ádám?
26: Nem tudom, legyen hó biztos azt, mi? Legyen víz. Azt, legyen víz, legyen hó, bármi legyen a címe, benne lesz az, hogy legyen, és ezt énekeltük volna egy közösen.
27: Legyen. Így. Legyen így.
26: Igen, igen, igen. Na úgyhogy én megörültem annak, hogy egy ilyen volt, mert ez egy ilyen tényleg klasszik történet, és távol áll hál' Istennek az ilyen megasztáros, X-faktoros, scripted, forgatókönyves, kiesik ki, ki nem, a fülére rásúgják azt, hogy akkor te most mit mondjál, hát hova jó, szavazzál, stb.
27: Kereskedelmi, ez kereskedelmi.
26: Így van, hanem ez tényleg arról szólt, hogy tehetségek vannak, és emlékszem rá, hogy az Andival beszéltünk ugye még a döntő előtt, hogy eleve a beérkezettek a produkciók minősége brutál jó volt. Tehát, hogy a legtöbbje az ilyen tanult előadó, vagy előadó művész, és hogy tényleg...
27: Hát legalábbis már, hogy énektechnikát,
26: igen,
27: így van.
26: Igen, és hogy már akkor azt beszéltük, hogy lehet, hogy át kell azt majd jövőre variálniuk, hogy akkor hogy egy ilyen profi és egy ilyen félprofi kategóriát szétszedni, mert hogy nagyon iszonyat tehetségek.
27: Igen, jöttek. Meg azt gondolom, hogy valóban biztos, hogy jövőre már esetleg meg is duplázódik, vagy nem tudom, a jelentkezők, igen, száma, illetve az, hogy az, aki autodidakta módon tanul énekelni, illetve az, aki hangtechnikában, hangképzésben is tanult, szerintem egy idő után azért iszonyú nagy lehet a különbség.
26: Persze, elválik azért egyik a másiktól.
27: Tehát, hogy azt lehet, hogy érdemes külön zsűrizni.
26: Meg tudunk mindent, mert hogy Andi mindjárt a vonalban, és kérjük majd tőle az érménybeszámolót.

0: Itt is vagyunk, és után követünk, kedves hallgatók. Igen. Ahogy mondtuk az előbb, mert hogyha szeretjük az ilyen történéseket, és ugye mi azért arra büszkék vagyunk, hogy nem engedünk el bizonyos témákat, hogy egyszer csak így fölkapták, és kész ennyi, hanem szeretjük azt tudni, hogy akkor mi a kicsengés ennek, és ugye ilyen a Majláth Júlia országos ugye könyvzenei énekverseny is, amellyel kétszer is foglalkoztunk, először ugye meghirdetés kapcsán egy picikét próbáltunk segíteni, aztán ugye a döntő előtt is volt egy beszélgetés, akkor Norbi volt itt, csak én mondom a Norinak, és igen, akkor átdumáltuk azt, hogy akkor tényleg rengeteg-rengeteg településről jöttek, Balassagyarmat, Berkes, Boldog, Borsod, Szentgyörgy, Budapest, Cserhát, Surán, Csorna, Dercsika, Kisvárda, Kolozsvár, Perbál, Rimóc, Verpelé, Tiszalüc.
1: De én követtem ezt a social media
0: nagyon. És ugye most az elmúlt napokban aztán így pattantak ki a képek is, jöttek a díjazottak is, és akkor annó azt beszéltük, ugye Csukárné Szerémi Andival, aki a főszervezője ennek a szakmai oldalról, hogy akkor nem engedjük el a sztorit, és akkor kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen volt maga a verseny, mert azért, tudod, ez, amit mondtunk, hogy ez egy klasszik énekverseny.
1: Abszolút, tehát hogy annyira jó, hogy van ilyen is.
0: Igen, és hogy pontosan milyen volt, mennyire volt népszerű, én valamire jó visszajelzések hallottam
1: én
0: már.
1: Is egyébként határozottan én is.
0: Én már több napról is hallottam, hogy akkor ez jövőre már, akkor ez itt már ott valami varia
1: lesz. Elkezdődött valami, ami folytatódik.
0: Ember Peti Bongiorno kollégánk is nagyon elismerően beszélt az egészről, de hát ugye Andival mi azt beszéltük, hogy akkor tényleg a lecseng, akkor beszélgetünk erről, úgyhogy itt van velünk a vonalban, és egy pici élménybeszámolót kérünk tőle. Szia Andi, jó reggelt!
2: Szervusztok, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt!
0: Jó reggelt! Na hát akkor kezdjük, gondolom még azért frissek az élmények, ahogy látom rengeteg fotók, rengeteg klassz emlék van megörökítve. Na, hogy éreztétek magatokat? Kezdjük, Andi, milyen volt? Az mégis egy gyerekkorod óta dedikált álom az, ami akkor tényleg így megvalósult.
2: Így van. Nagyon örülök neki, hogy amit, ahogyan elképzeltem, szinte felülmúlt a várakozásainkat, mind a résztvevők, a versenyzőkkel jövő kísérőknek a száma, tehát egy gyönyörű szép kis közösség alakult ki már reggel a regisztráció idején, nagy-nagy izgalommal, és ahogyan mondtad, hogy Ember Peti is jókat mondott a versenyről, tényleg azt tapasztaltuk, hogy a zsűri is rögtön az első perctől kezdve elámult, hogy bizonyám feladták a leckét nekik, mert hogy olyan magas színvonalú éneklők érkeztek, hogy mi, akik azért a énekzene világában élünk, és igencsak elámultunk.
0: De jó, és mondjuk a korosztály eloszlás, mert azt láttam a fotókat, hogy voltak fiatalabb, voltak azért idősebb versenyzők, ez hogy nézett ki, akár jelentkezők számát tekintve?
2: Leginkább a 20-as, 30-as éveiben járó versenyzők képviseltették magukat. Ezt azt hiszem már az előző beszélgetésünkkor is elmondtam, hogy 24 gyermek és junior versenyző jutott be a döntőbe, és 44 felnőtt. Azt tapasztaltuk egyébként, hogy a gyerekeknél már nagyon látható az, hogy tanult énekesek jöttek. Akiknek már van tanulmányok művészeti iskolában, énekiskolákban. A felnőttek között több volt az autodidakta, de ők is feltétlenül tehetségesek voltak, úgyhogy rögtön az első műsorszámok utána a zsűri arcán látszott, hogy ezt most élvezni fogják, és nem végig kínlódni, és így voltunk mi is egyébként a nézőtéren.
0: Olá Gergő meg Fiderika, tehát hogy milyenek voltak mondjuk az ő visszajelzéseik?
1: Nem volt gyenge egyébként a zsűri felhozattal.
0: Igen, hogy a munka
1: meg
0: milyen volt, ezt hogy tapasztaltad?
2: Én láttam a pontozást is, hogy mindhárman hogyan pontoztak, mert a pontszámlálásban benne voltam, és azért látott a Friderika volt az, aki pedagógiai szempontból is, meg Peti jobban vizslatta a versenyzőket. Gergőnek a pontszámain úgy láttam az eloszlásokon, hogy ő elsősorban az élményre, tehát minden előadásra koncentrált, de szerintem így nagyon-nagyon jól kiegészítették egymást, és hogyha néztek képeket a zsűriről, az a mosoly, meg tapsos képek, azok szerintem leírják azt, hogy tényleg örömmel voltak ott. És ami nekünk még nagyon, nagyon jó volt, hogy eljött a Majláth család képviseletében.
0: De jó!
2: Júliának, az öccse, ugye Majláth Jenő, az ő fia Majláth Péter és felesége, és itt volt Gém György is, az Umpa PT-nek a vezetője, aki a jogutódoknak a dolgait intézi, és hát ők is nagyon nagy elismeréssel szóltak a megnyitóról is. Több olyan visszajelzés volt, hogy énekversenyen ilyen magas színvonalú megnyitót még nem láttak, úgyhogy egy kis közösség rögtön ott ki tudott már alakulni.
0: De szuper, és egyébként tudom, hogy akkor voltak kategóriák, korcsoportok, de hogy egy abszolút, aki a fődíjat vitte őről, mit lehet tudni? Tehát ki lett az, aki mondjuk lehet azt mondani, hogy ennek az énekversenynek az abszolút első helyezettje.
2: Igen. Hát ugye ott elsőre az ember azt gondolná, hogy majd ez felnőtt lesz, és hát bizony egy junior kategóriás korcsoportos versenyző nyerte meg, aki elég szép énektanulási úttal rendelkezik már, és ráadásul zongorán kísérte az énekjátékát.
0: Voltak egyébként
1: saját maga
0: ilyen hangszeres kíséretes előadásuk is voltak? Tényleg?
2: Hát a 60-valahány műsorszámból, ha jól emlékszem, akkor 4 ilyen volt. Aha. Abból 2 saját magukat kísérték, 2 pedig zongora kísérővel érkezett.
1: És azt lehet tudni, hogy ő, aki abszolút nyertes lett, hogy ő milyen típusú dallal nyert?
2: A saját dallal, és
1: óriási!
2: És ez volt még érdekes, hogy volt egy ilyen megjegyzés még a verseny előtt a versenyszabályzatban, hogy a zsűri örül a magyar nyelvű éneklésnek, de ez a nagylány oly mértékben elbűvölt mindenkit, hogy ez szüper felülírta.
1: Neki még az se volt szükséges.
2: Nem, valószínű.
1: És ezeket meg lehet hallgatni valahol? Tehát, hogy lesz valahol...
2: Hangfelvétel készült, és részleges videófelvételek, amelyek majd, hogyha az utómunkát elvégezték rajta, akkor felkerülnek majd a
1: valahova
2: a Facebookjára. Nyilván a verseny honlapjára oda majd sokkal kevesebb ilyen anyag kerül.
0: Annyi még, hogy ha már itt a tényleg a social médiáról, vagy éppen a fotókról, a hang és a videó dolgokról van szó. Mi akkor az utóélet, Andi, vagy nem is az utóélet, hanem akkor mondjuk az indítás ennek az egésznek, hiszen itt, ahogy én is egy-két ismerőst hallottam, egyébként csak pozitív volt a visszajelzés, meg tényleg egy klasszikus énekverseny az, amit ti megálmodtatok és létrehoztatok, hogy a jövő évét így, vagy mondjuk már ott, ahogy talán múltkor is beszéltük, ott egy picit megosztjátok, majd akár 2 napra is. Miket tudtál levonni következtetéseket ebből a versenyből?
2: Hát ami gyerekbetegségek voltak most esetlegesen amiatt, hogy nagyon gyors volt a szervezés, hiszen 1 hónap volt a verseny kiírása és a jelentkezési határidő között. Ezt mindenképpen triplázni fogjuk, tehát 3 hónapot fogunk adni.
0: Aha.
2: Illetve azt gondoljuk, hogy annyira sok a tehetséges énekes, hogy a kiírt díjaknak a száma is kevés, tehát sokkal több külön díjat kell majd kiosztanunk ahhoz, hogy tudjuk díjazni az igazán tehetségeseket. Tehát ilyen apróságokon mindenképp kell változtatni. Azt, amit mondasz, amiről beszéltünk, hogy esetleg 2 napra nyújtani, azt látjuk, hogy mivel annyira kiterjedt a jelentkezés, akár Románia és Szlovákia felé is, a még egy napos italvás szerintem mindenkinek már nehézséget okozna, illetve aha, a zsűrinek is az, hogy 2 napon keresztül be legyenek fogva. Úgyhogy továbbra is azt gondolom, hogy maradunk majd ennél, hogy online elődöntő formájában le tudjuk csökkenteni a döntősök számát annyira, hogy egy napba
0: meg tudjátok oldani. Oké, hát jó. Figyelünk akkor majd továbbra is rátok, és akkor beszélünk, ha máskor nem, akkor jövőre majd a friss meghirdetésnél.
1: Arra fel addig.
0: Köszönjük, hogy itt voltál velünk. Igen. Szia, minden jót neked.
2: Nagyon köszönöm nektek.
0: Szia, minden jót. Na, hát akkor sikeresen lezajlott az első Majláth Júlia országos könnyűzenei énekverseny Széchenyben, ugye Csukán Szerémi Andreával, a művészeti vezetővel, szervezővel tudtunk beszélgetni, úgyhogy öröm és boldogság, hogy ez
1: annyira
0: összejött
1: jó. Így. Én nagyon kíváncsi vagyok a arra, ha majd valahol részletek meghallgathatók.
0: Hogy milyen lett akár a kis csaj, bocsánat a kifejezését, aki hát abszolút első lett, úgyhogy igen, várom. Én is akkor már megnézzünk akár majd egy-két ilyen felvételt.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
5: Véglegessé vált Balassagyarmaton az október 2-án megrendezésre kerülő határőr ünnep programja, adta hírül a város polgármestere. Csak Gábor közösségi oldalán arról számolt be, hogy lezajlottak az egyeztetések a Balassi Rendvédelmi Nyugdíjas Egyesület elnökével, Novákné Koplányi Edittel, valamint a szervezésben segítő Szabó János nyugalmazott rendőrőrnaggyal és Bódi Dezső nyugalmazott határőr alezredessel. A program délelőtt egy szakmai konferenciával kezdődik, amelyet a Szemere Berdalan Magyar Védelmi és Tudományos Társaság tart majd. Ezt követően nyílik meg a sokak által már várt határőr múzeum. Sikeresen vetik be a juhokat a Dunai-Poly Nemzeti Park szakemberei az özönnövények ellen a visegrádi felsőöbölben. A kezelés eddigi eredményei biztatóak, ugyanis a beszámolók szerint ott, ahol az elmúlt években az állatok legeltek, a gyalogakácok fele már nem hajtott ki újra. A park munkatársai őshonos cserjék telepítésével szeretnék tovább növelni a terület természetességét. Szeptember 11-éig várják a javaslatokat Balassagyarmaton a Szandai Mátyás díj jelöltjeire. A díj olyan a városhoz kötődő hangszeres zenészek, komponisták, énekesek és előadó művészek elismerésére szolgál, akik a népzene, a jazz, a könnyű zene vagy a klasszikus zene területén kiemelkedő munkásságot végeznek. A részletes felhívás, a javaslattétel feltételei és a szükséges adatlap a város honlapján érhető el. A Salgó-Tarjáni járási ügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 36 éves férfit, aki készpénzt rabolt egy idős férfitől. A hajléktalan férfi augusztus 13-án a déli órákban egy kelet-nógrádi kis településen lévő dohányboltnál a boltból távozó idős férfitől pénzt kért, aki nem adott neki. A rabló ezért az áldozatát követni kezdte, a település központjában hátulról lefogta és kivette a férfi farzsebéből a pénztárcáját, a benne lévő 30 ezer forint készpénzzel és az irataival. A rabló ezután elfutott, a készpénzt magához vette, az üres pénztárcát pedig eldobta. Az idős sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A letartóztatással szemben a gyanúsított és a védő is fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószergyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószergyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfivel szemben kábítószerkereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Tegnaptól nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai, amelyet az egészségügyi miniszter szupermérföldkőnek nevezett. Hegedűs Zsolt azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától, és szerinte szembesülni kell a saját eredményekkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok. A honlap az adatok elemzését is segíti, bemutatja a többi között az átlag, a medián és a percentilis jelentést, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségébe sorolása. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, írja a 24.hu. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 nyugat-nílusi vírusfertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Az egészségügyi szakértők szerint karanténra nincs szükség, mert a nyugat-nílusi vírus emberről emberre nem terjed, a fertőzést szúnyogok közvetítik.
3: Időjárás.
5: Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan némi esővel. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok lesz.
4: Közlekedés.
5: Trafipax-szal találkozhatnak ma az autósok Vácon, a Kosdi úton és a Tereskebel területén is. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü.
6: Start menü.
4: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
6: Nagyot szól.

0: megtudtuk, hogy milyen volt az első Széchenyi, ugye, mert Széchenyben járunk még. Majlát Júlia, országos könnyűzenei és énekversenyen Csukáné Szerémi Andrea volt a vendégünk, aki egy élmény beszámolt.
1: Milyen lelkes.
0: És hát levontuk a konklúziókat is. Ugye, hogy akkor azért mi, hogy, merre és különben is.
1: Abszolút. Egyrészt egyébként én a Széchenyi ott voltam már többször, és nem ilyen jellegű, de más énekverseny, a kicsi lányom is szeret énekelni, és egyrészt rohadt jó ott a hangzás.
0: Igen, ott ugye az
1: a színházterem.
0: Igen.
1: Ott azért elég patika, tehát biztos, hogy még ez is a hanghatáshoz is, vagy nem tudom, a zsűri jobban, jobb élményben lehetett részük, vagy nem tudom. Igen. És mennyire jó, hogy aki nyert, egy fiatal lány, és saját dallal.
0: Ez meg pláne.
1: Ugye mekkora, igen. Pedig mondja az Andi, hogy azért jelezték, hogy jobban preferálják, ha valaki magyar nyelvűt.
0: Igen.
1: Énekel, de hogy ő nem magyar nyelven, saját magát kísérve egy angol nyelvű dallal.
0: Egyébként nevezzük nevén, tehát ugye, hogy a Majlát emlékkupának az idei tulajdonosa, illetve ugye, aki nyert egy 300.000 forint értékű professzionális stúdiófelvételt, pénz és felvétel, minden, ő nem más, mint Nádor Lilla budapesti.
1: Na, hát azért.
0: Hölgyem én.
1: Mi is gratulálunk Lillának, igen. Egész bizonyos jó lehetett a produkció.
0: És lehet egyébként, lehetek külön díjasok is kategóriában és pop-rock kategóriában is voltak, musical kategóriában is voltak helyezettek, junior kort csoport, tehát, hogy tényleg szét lehet szedni is.
1: Mindenféle.
0: És ugye, hogy milyen jól pontott a zsűri, ugye ezt mondta még az Andi, hogy akkor más szempontrendszer alapján mondjuk a Gergő, a Federica, meg Buongiorno ember Péterünk is.
1: Nyilván mindenki magából kiindulva, nem? Tehát ahogy elmondta, ez pont olyan, hogy pont mondjuk a
0: tetiék. Igen, ő a élmény, akár a Gergő
1: meg a pedagógia
0: is.
1: Része is, és akkor a Gergőre mondta talán, hogy ő meg abszolút élmény, benyomás, vibe alapján pontozott. Igen. Mondjuk arra is kíváncsi lennék, hogy ott nekik megvan-e adva alapvetően, ének versenyen zsűri még nem voltam, hogy miért
0: lehetünk még szívi. Bármi. Ez egy
1: bekérjük
0: szabad ország.
1: Magunkat.
0: Ugye? Te figyelj, téged elviszlek, beteszlek egy ilyen zsűribe, meg elmegyek egy ilyen triatlonos.
1: Nagyon jó lesz.
0: Azért mondom, hogy egy-egy szerepet cseréljük, milyen jó lesz.
1: Jó.
0: Na igen, de ő milyen pontrendszer alapja, vagy hogyan nézi a produkciókat, de hogy mondta az Andi, azért pont a három akár a három különbözőségből azért lett egy irány. És így kijött az, hogy akkor ez a kis hölgy lett a legesleges.
1: Mert hogy ő a pontszámolásban azt, igen, hiszem, azt mondta, abban segítkezett.
0: Így van. Na, úgyhogy gratulálok mindenkinek, és akkor reméljük, hogy jövőre tudunk ezzel foglalkozni.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
5: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
6: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
5: Horizontablak.hu.
7: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
8: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
7: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéző nézi fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
8: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
9: Határozottan tagadja azt Szádóczki Imre, hogy Vácon lezárásra kerülne a főútról a Huszár utca felé nyíló kétlyukú alagút Deákvár felé menő ága. Az önkormányzati képviselő a Megafonnak azt nyilatkozta, alaptalan hangulatkeltéstől van szó, hiszen az önkormányzati képviselőtestület egy 170 oldalas iskolavárosi közlekedésfejlesztési koncepciót fogadott el, amelynek csak egyetlen kiragadott eleme az alagút lehetséges lezárása. Hozzátette, mivel három iskola működik Kisvácon egymás mellett és emellé 152 új lakás is épül. Mindenképpen foglalkozni kell a forgalommal, a parkolási igény feltehető növekedésével is azzal, hogyan tudnak biztonságban közlekedni a gyerekek. Szádóczki Imre szerint az, hogy a 15 fős testületből heten nem szavazták meg a koncepciót, jól mutatja, mennyire foglalkoztatja ezeket a képviselőtársakat az iskolaváros problémája. Szádóczki Imre mellett Vác polgármestere is cáfolja, hogy a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen arról döntöttek volna, hogy lezárják a Huszár utca felé nyíló hidat. Matkovics Ilona a közösségi oldalán azt írta, a júliusi testületi ülésen döntöttek arról, hogy elfogadják a szélűs kerti forgalom technikai koncepcióról elkészült koncepciótervet, ami nem egyenlő a megvalósítási tervvel. Hozzátette, a dokumentum az iskolaváros forgalmával, részben az ott megépülő a korábbi városvezetés által elfogadott 152 lakásos társasház miatt megnövekedett forgalmi és parkolási kérdésekkel foglalkozik. A tervezők javaslatokat fogalmaztak meg, a képviselők ezeket megismerték, és hamarosan lakossági fórumot is tartanak ezekről a forgalmi és parkolási javaslatokról. Hangsúlyozta, az önkormányzatnak nem volt és nincs szándéka lezárni a kétlyukú hidat. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószer gyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószer gyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfival szemben kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Bodorságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Rúza tegnapi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. A politológus azt mondta többek között, hogy ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban. Hozzátette, ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős bíróság elé kerüljön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be. Szerinte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja a rendszert, amely a korrupciót létrehozta és működtette.
5: Időjárás.
9: Napos, gomoly felhős idő várható elszórtan némi esővel. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok lesz.
3: Közlekedés.
9: Trafipaxszal találkozhatnak ma az autósok Vácon, a Kosdi úton és Tereskebel területén is. Ne hajtsanak gyorsan.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Műsorszám termék megjelenítés tartalma.
3: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
0: Nagyot szól.
10: Jó rádiózást kívánunk továbbra is mindenkinek. Hello.
11: Hello. Szia, Áda.
10: Hello, Nord. Itt vagy.
11: Hát itt vagyunk.
10: Na, igen, megpercetnek a hallgatóink is. Köszönjük szépen nektek, és az előzőkben ugye a két vendégünknek is, hogy tudtunk egy picit beszélgetni, ugye egy nagymaros Széchény tengelyen voltunk, de most már adjuk a terepet egy másik rovatvezetőnek.
11: Helyi erőknek.
10: Mert hogy VBT vagy, és Varga Bíró Tamás hamarosan jön, és akkor hozza a szokásos kék haláját, de addig is még itt ezek a előtti megaslágerek, ezek rátok várnak, úgyhogy az óranyitó dallal kezdjük is.

0: A meg a slágerek után itt vagyunk, és nem klasszik, hanem filmes érdekességek. Varga Bíró Tamás.
1: Meg a slágerek után mini VBT.
0: Igen.
1: Jó reggelt neked és a kedves rádió hallgatóknak, sőt, hát már jó délelőttöt, pláne azoknak, akik bányászok és háromkor keltek, vagy pékek, akik még korábban. Na hát kérem tisztelettel filmes tények, filmes érdekességekről. Legalábbis olyanokat próbáltam összeszedni, amiről eddig én még nem hallottam.
0: Na, az jó.
1: Na, James Earl Jones. Meg-e van-e?
0: Igen, ő játszott a Gimlit is többek között, ugye a Gyűrűk urában, ugye, meg a Sliders, nem
1: ő tudom. Volt Darth Vader hangja.
0: Meg Darth Vader hangja is jó volt, így van.
1: És egy remek ember, onnan tudom, hogy remek ember, mert 77-ben az eredeti, az első Star Wars filmet bemutatták, miről mi azt hittük, hogy az első, aztán évtizedekkel később kiderült, hogy a harmadik. Úgy érezte, hogy a hangja csak egy különleges effekt. Nem egy színészi szerep, úgyhogy saját kérésére nem tüntették fel őt a stáblistán. Ez becsülendő, nem?
0: Há, igen, végül is.
1: Érthetetlen, mert igenis, hogy a hanggal való bűvészkedés is egy nagyon-nagyon komoly szerep. Például én de imádom a nagyon jó szinkron színészeinket.
0: Hát én is.
1: És az legalább olyan színészi teljesítmény, mint maga valójában alakítani. Hogy csak ne? Az a hangoddal.
0: Hogy ja,
1: tehát attól...
0: Én például nagyon szeretem a klasszik hangjátékokat is, amikor
1: igen.
0: Még amellett ugye, hogy nagyon jó képességű színészeket hallasz,
1: igen.
0: Amellett még ugye az, hogy bezáródik az ajtó, minden még az még pluszban,
1: és effektek
0: az
1: is
0: azok, nagyon jó.
1: Azok még, hogyha mondjuk, mit tudom én, hogy visszamegyünk a 70-es, 80-as, sőt, még a 90-es évekbe is, nem voltak ilyen effektboxok, CD-k, igen. Meg mit tudom én,
0: igen.
1: Azokat mind előállították.
0: Igen.
1: Egyébként, na mindegy, erről is lesz szó. Sean Connery-nek a 20-as évek elején elkezdett hullani a haja. Mondom, a 20-as éveinek az elején. Az összes filmjében parókát visel.
0: Lefurra.
1: James Bond parókát.
0: James Bond.
1: James Bond, érted? Jön a helikopter és lefújja a haját a James Bondnak. Szalad utána.
0: Ezt nem is tudtam.
1: Ugye, hogy nem tudtad.
0: Kis teli szavarás.
1: Ugye, hogy nem tudtad. Igen. Magyar hangja.
0: Most tudom, ki volt.
1: Inke László.
0: Inke László.
1: Inke László, persze.
0: Ah, tehát a magyar...
1: Kocsák Budapesten.
0: Igen.
1: Kocsák Budapesten. Igen.
0: Abba. Az a film, gyerekek.
1: Hát, az kihagyhatjuk volna.
0: Most meg kell nézni mindenki, aki még nem látta.
1: Az olyan, mint hogyha nem is tudom, a paródia paródiájának a paródiája.
0: Hát ez valami olyan benne, hogy...
1: Mert amikor ugye Bújtor találkozott a Bud Spencer és mondta neki, azt a Bud Spencer mondta neki,
0: igen.
1: Hogy miért nem csináltok ilyen olyan erőszakos filmeket, amiben nincsen erőszak. Erre vevő mindenki. Látta, hogy testalkata, stb. És azok a filmek, a csöpi filmek, ugye, azok igényesen lettek megcsinálva.
0: Nagyon
1: jól lettek megcsinálva.
0: Full profiat, az, hogy
1: igen,
0: mindent lehet vetve.
1: Igen, sose felejtem el, amikor a Balatonon mentek, és akkor leintett valakit, a csöpi bácsi, ugye, mert üldözött valakit, és hogy elkérhetem a verdádat. És én elkezdtem bújni utána az autós szaklapokat, hogy az milyen kocsi? A Verda.
0: Jó.
1: Én azt nem tudtam én ezt. Érted, őrhalomból mit tudtuk mi, hogy Pesten miket beszélnek? Verda.
0: Hát figyelj, nekem akkor én, ezt fölengedted, akkor én is, amikor az első, ez megvan bennem, az első televíziós kitelepülésünk volt, mentünk Salgóteremben, valami átadó volt, valami államtitkár jött, még tizedik
1: átadták az államtitkárt.
0: És a levéltárnak volt valami. És akkor jött be az egyik már gyakorlott kollega, vagy kollégina, és akkor kezdődik, hogy te is a sajtájnál jössz.
1: És akkor mi ilyen sajtál?
0: Sajtál. Mi ezt tudod így?
1: Te sajtál ma már?
0: És akkor igen. És igen. Akkor hát tudom, akkor a sajtótájékoztató.
1: Édes Istenem. Igen. Egyébként ez vicces dolog, mert amikor én meghallottam ezt a szót, hogy sajtáj, én mindig elkezdtem éhes
0: lenni.
1: És a Rockfortra gondolni, meg ilyesmi.
0: Vagy bármány sajtra, egy kis dióval, meg szőlővel.
1: Pálpusztai, érted, minden. Én nagyon szeretem ezeket. Igen. Nagyon szeretem ezeket. A Keresztapa című film egyetlen epizódjában sem hangzik el egy szó. Melyik az szerinted?
0: Az a Keresztapa?
1: Nem, nem az. Az elhangzik.
0: Nem tudom.
1: Egyetlen szó, ami egy olasz-amerikai civil szervezet lobby erejének köszönhetően nem hangzik el egyetlen keresztapa részben sem.
0: Mi? Maffia?
1: Igen. A maffia. Nem hangzik el. Mert ugyanis, amikor ők ugye letették, ugye később ugye a kiszivárogtatott, tehát a mafiózóknak a kis kiszivárogtatott élménybeszámolói, azok ugye megerősítették, hogy tényleg van ilyen kártya, elégetés, megszúrjuk a kezünket, vér, stb., bliblablu, stb., és hogy nem beszélünk róla. Uh-huh. Tehát a mi családunkról, a Cosa Nostra, a mi családunkról nem beszélünk. És ugye ők egyébként nem úgy hívják maguk között, hogy maffia, tehát hogy ez, és innen jött ez a mob. Uh-huh. Mob és mobster. Ezt találták ki, hogy ne sértsék az olasz-amerikai embereknek a érzékenységét, akik esetleg mobsterek.
0: Ja, a PC-t meg kell
1: örülni. Ez teljesen, de ez már akkor is volt. Igen. Ez mindig volt. Ilyetetlen. Ez mindig volt. Ez mindig volt. Igen. Igen. Tudod, mi az a Wilhelm Sikoly?
0: Nem.
1: Na. 1951-ben Gary Cooper csinált egy western.
0: Igen?
1: Ez nem egy unikum, ugyanis nagyon sok western csinált. Gary Cooper western színész volt egyébként. Nem túl jó. Na már most kellett egy effekt, amit majd bekevernek a film alá, rendes ilyen effekt szobába csinálták, amit hát nem ott vették fel a hangot, amit majd olyan, mint amikor egy lovas katonát, egy aligátor, a lovas katona a mocsáron lovagol. Uh-huh. Egy aligátor a mélybe ránt, és ennek a lovas katonának a sikolja.
0: Uh-huh.
1: Ezt megcsinálták 51-be. Igen. Aztán elkezdték használni. Többek között a Star Wars-ban, a Gyűrűk urában, a Karib-tenger kalózaiban, a Toy Story-ban, a Titanic-ban, a Pókember irányja Pókverzónban, a Volt egyszer egy Hollywoodban, és több mint 350 más filmben és TV sorozatban W-vel Wilhelm Sikoly. Ha esetleg vagy Wilhelm Scream.
0: Igen.
1: Bejátsszuk?
0: Megpróbáljuk, hogyha ez jó. Az, most is hirtelen...
1: Nem lehet más.
0: Rákerestem.
1: Nem lehet más.
0: És akkor meg ilyen.
1: Ez.
0: Az összes Wilhelm Sikor a Sikor a Csillagok háborújában.
1: Igen.
0: Na nézzük. Quick, we've got to get across. Find the controls that extend the bridge.
1: I think I just blasted. Ez hosszú lesz.
0: Csak így belehallgatunk az elsőbe, hogy hol van. Ja, most... Aha, a Luke meg Leia szabadulnának az első részben.
1: Igen. Lövöldbe szakadt az űrhajón. Na.
0: De le fog esni. Ez az.
1: Itt volt.
0: Ez volt. Amikor ugye lelőtt ilyen rohamosztak.
1: A rohamosztak most, igen. A klón.
0: Igen, még egyet akkor megkezdünk.
1: Jó, akkor még egyet.
0: Obi-Wan, Darth Vader.
1: Mint egy gyerek olyan vagy.
0: Igen.
1: Ez volt. Igen. Jó, kapcsold le, gyerünk tovább. Na kérem tisztelettel, ez egyébként úgy került bele, hogy George Lucas már egy ilyen Star Wars főiskolai filmet csinált egyébként.
0: Uh-huh.
1: És hogy már ebbe elkezdte használni ezt a sikolyt. De azért, mert ez már ikonikussá nőtt, tehát hogy az már szinte nem is amerikai film, akár nincs horror, benne. Akár thriller, akár mit tudom, amiben nincs ez a Wilhelm Sikoly.
0: Érdekes.
1: És ez csak úgy, hogy...
0: De most már ezt figyelj meg, érdekes, hogy ezt meg lehetne csinálni már azért, nem tudom én, más technikával, és még ezt mindig használják.
1: És mindig, és a rohamosztagos azt a sikolyt hallatja, amit egy férfi, amikor megharapja őt egy aligátor, és ő sikoltozik. Tehát, hogy így is lehet, tehát, hogy a szép hagyományokat hangeffektben is lehet tisztelni. Látod Hollywood milyen hagyomány?
0: Ez egy hollywoodi népművészet?
1: Igen. És egyébként vannak még ilyen dolgaim, úgyhogy szerintem a következő alkalommal. Folytassuk.
0: Jó, mert ezek mindig érdekesek. Emlékszem rá egy pár napja is, hogy mennyire belelohaltom a munkat. Csak épp említés szintjén Stephen King és a filmekben. Emlékszel Stephen King?
1: Én is így ejtettem, de kiderült, hogy Stephen King nekem kell mondani.
0: És akkor
1: de hogyne?
0: Érted?
1: Hogyne?
0: Hogy nagyon-nagyon nézni.
1: Én most nézem a Kiút című sorozatot egyébként.
0: Az melyik könyv?
1: Rettenetes jó. Mit tudom én?
0: Tudom, jó. Na, akkor holnap akkor ezzel folytatjuk.
1: Jó, rendben.
2: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Molnár Róbert.
2: Hírek.
4: Határozottan tagadja azt Szádóczki Imre, hogy Vácon lezárásra kerülne a főútról a Huszár utca felé nyíló kétlyukú alagút Deákvár felé menő ága. Az önkormányzati képviselő a Megafonnak azt nyilatkozta, alaptalan hangulatkeltéstől van szó, hiszen az önkormányzati képviselőtestület egy 170 oldalas iskolavárosi közlekedésfejlesztési koncepciót fogadott el, amelynek csak egyetlen kiragadott eleme az alagút lehetséges lezárása. Hozzátette, mivel három iskola működik Kisvácon egymás mellett, és emellé 152 új lakás is épül. Mindenképpen foglalkozni kell a forgalommal, a parkolási igény feltehető növekedésével is azzal, hogyan tudnak biztonságban közlekedni a gyerekek. Szádóczki Imre szerint az, hogy a 15 fős testületből heten nem szavazták meg a koncepciót, jól mutatja, mennyire foglalkoztatja ezeket a képviselőtársakat az iskolaváros problémája. Szádóczki Imre mellett Vác polgármestere is cáfolja, hogy a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen arról döntöttek volna, hogy lezárják a Huszár utca felé nyíló hidat. Matkovics Ilona a közösségi oldalán azt írta, a júliusi testületi ülésen döntöttek arról, hogy elfogadják a szérűs kerti forgalom technikai koncepcióról elkészült koncepciótervet, ami nem egyenlő a megvalósítási tervvel. Hozzátette, a dokumentum az iskolaváros forgalmával, részben az ott megépülő, a korábbi városvezetés által elfogadott 152 lakásos társasház miatt megnövekedett forgalmi és parkolási kérdésekkel foglalkozik. A tervezők javaslatokat fogalmaztak meg, a képviselők ezeket megismerték, és hamarosan lakossági fórumot is tartanak ezekről a forgalmi és parkolási javaslatokról. Hangsúlyozta, az önkormányzatnak nem volt és nincs szándéka lezárni a kétlyukú hidat. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószergyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószergyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfival szemben kábítószerkereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Rúza tegnapi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. A politológus azt mondta többek között, hogy ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban. Hozzátette, ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős bíróság elé kerül. Jön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be. Szerinte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja a rendszert, amely a korrupciót létrehozta és működtette.
2: Időjárás.
4: Napos, gomoly felhős idő várható elszórtan némi esővel. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok lesz.
3: Közlekedés.
4: Trafipaxszal találkozhatnak ma az autósok Vácon, a Kosdi úton és a Tereskebel területén is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
5: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.

0: Passiánsz. Passiánsz.
1: Itt a vége mára, kedves hallgatók. Köszönjük a mindent.
2: Hogy jó? Itt voltatok, hogy képesek voltatok meghallgatni, esetleg még figyelni is.
1: Mi ez? Annyira szalok nem vagyunk már, nem. Képesek voltatok meghallgatni minket.
2: Te kéred ki a magunk nevében.
1: Igen, Szibi, jó. Igen, na úgyhogy mindenkinek tényleg köszi a vendégeknek is, meg a robotvezetőknek is, és aki nem tudná, bár reggel már mondtuk, de az ismétlés a tudás, hogy a 2592. startmenüt hoztuk itt a Nórival most össze.
2: És ezt te már ki is elemezted, igen, úgyhogy én hagyom.
1: Igen, holnap szintén Nórikával jövök reggel, úgyhogy akkor is várunk majd rátok. Most pedig akkor, ha már itt többek között az éneklésről is beszélgettünk ma, akkor jöjjön egy filmből egy idézet, és akkor Nóri, ezzel zárjuk a mai napunkat, hogy ez mit is.
2: A zene akar. Hatalmas dolog. Egy dal megváltoztatja a kedved, emléket teremt, megváltoztathatja az életedet, és én ezt nagyon megadom. Én nekem
1: ez
2: nagyon
1: van.
2: Zenei van. Etapok vannak az életemben.
1: Nekem is vannak ilyenek.
2: Nagyon
1: igen,
2: jó.
1: Igen. Na, úgyhogy taps. És szevasztok.
2: Nagyon szép napotok.
1: Hello.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
5: Reklám.
4: Reklám.
6: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23 a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Reklámot hallottak.
4: 10 óra van.
5: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Molnár Róbert.
4: Hírek.
7: Véglegessé vált Balassagyarmaton az október 2-án megrendezésre kerülő határőr ünnep programja, adta hírül a város polgármestere. Csa Gábor közösségi oldalán arról számolt be, hogy lezajlottak az egyeztetések a Balassi Rendvédelmi Nyugdíjas Egyesület elnökével, Novákné Koplányi Edittel, valamint a szervezésben segítő Szabó János nyugalmazott rendőrőrnaggyal és Bódi Dezső nyugalmazott határőr alezredessel. A program délelőtt egy szakmai konferenciával kezdődik, amelyet a Szemere Berdalan Magyar Védelmi és Tudományos Társaság tart majd. Ezt követően nyílik meg a sokak által már várt Határőr Múzeum. Sikeresen vetik be a juhokat a Dunai-Poly Nemzeti Park szakemberei az özönnövények ellen a visegrádi felsőöbölben. A kezelés eddigi eredményei biztatóak, ugyanis a beszámolók szerint ott, ahol az elmúlt években az állatok legeltek, a gyalogakácok fele már nem hajtott ki újra. A park munkatársai őshonos cserjék telepítésével szeretnék tovább növelni a terület természetességét. Szeptember 11-ig várják a javaslatokat Balassagyarmaton a Szandai Mátyás díj jelöltjeire. A díj olyan a városhoz kötődő hangszeres zenészek, komponisták, énekesek és előadó művészek elismerésére szolgál, akik a népzene, a jazz, a könnyű zene vagy a klasszikus zene területén kiemelkedő munkásságot végeznek. A részletes felhívás, a javaslattétel feltételei és a szükséges adatlap a város honlapján érhető el. A Salgó-Tarjáni járási ügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 36 éves férfit, aki készpénzt rabolt egy idős férfitől. A hajléktalan férfi augusztus 13-án a déli órákban egy kelet-nógrádi kistelepülésen lévő dohányboltnál a boltból távozó idős férfitől pénzt kért, aki nem adott neki. A rabló ezért az áldozatát követni kezdte, a település központjában hátulról lefogta és kivette a férfi farzsebéből a pénztárcáját a benne lévő 30 ezer forint készpénzzel és az irataival. A rabló ezután elfutott, a készpénzt magához vette, az üres pénztárcát pedig eldobta. Az idős sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A letartóztatással szemben a gyanúsított és a védő is fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószer gyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószer gyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfivel szemben kábítószerkereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Tegnaptól nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai, amelyet az egészségügyi miniszter szupermérföldkőnek nevezett. Hegedűs Zsolt azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától, és szerinte szembesülni kell a saját eredményekkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok. A honlap az adatok elemzését is segíti, bemutatja a többi között az átlag, a medián és a percentilis jelentést, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségi besorolása. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, írja a 24.hu. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 nyugat-nílusi vírusfertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Az egészségügyi szakértők szerint karanténra nincs szükség, mert a nyugat-nílusi vírus emberről emberre nem terjed, a fertőzést szúnyogok közvetlenül. Tétik.
5: Melegben hideg, hidegben meleg.
3: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
5: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
7: Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan némi esővel. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok lesz.
3: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
5: Közlekedés.
7: Trafipaxszal találkozhatnak ma az autósok Vácon, a Kosdi úton és Tereskebel területén is. Ne hajtsanak gyorsan.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
6: Megafon.
3: Nagyon szól.
2: Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál, ez a kirakat, és már is indulnak a slágerek. Ha egy igazán fülbemászó és energikus dalt keresnek, akkor most jó helyen járnak. Rosé, vagyis a Blackpinkből ismert énekesnő és a fantasztikus Bruno Mars közös dala az APT pillanatok alatt meghódította a világot. A cím egy népszerű koreai ivójátékra utal, a dal pedig egyszerre játékos, vagány és elképesztően könnyen a fejünkbe mászik. Egy igazi nemzetközi popsláger következik a Megafonban, Rosé és Bruno Mars APT.

Ha megyünk tovább a kirakatban, benne pedig egy ízletes mediterrán recept, mediterrán sült zöldségek fetával. Nézzük a hozzávalókat: egy darab paradicsom, egy darab cukkini, egy darab piros kaliforniai paprika, egy darab lila hagyma, 2-3 gereszt fokhagyma, 2-3 evőkanál olívaolaj, só, frissen őrölt bors ízlés szerint, egy teáskanál szárított oregano, egy teáskanál szárított kakukkfű vagy rozmarin, 100 g feta sajt, friss petrezselyem vagy bazsalikom a tálaláshoz. Mossuk meg a zöldségeket, a paradicsomot és a cukkinit vágjuk karikákra vagy félkarikákra, a paprikát csíkokra, a lila hagymát pedig vékony szeletekre. A fokhagymát szeleteljük vagy törjük össze. A zöldségeket helyezzük egy nagy tálba, vagy közvetlenül egy sütőpapírral bélelt tepsire. Locsoljuk meg az olívaolajjal, szórjuk rá a fűszereket, és jól forgassuk össze, hogy minden darabot bevonjon az ízesítés. Előmelegített sütőben 200 fokon süssük 25 percig, amíg a zöldségek megpuhulnak és enyhén megpirulnak. Vegyük ki a tepsit, morzsoljuk rá a fetasajtot, majd tegyük vissza a sütőbe még 5 percre, hogy a sajt kicsit megolvadjon. Frissen aprított petrezselyemmel vagy bazsalikommal megszórva tálalhatjuk. Nagyon finom, érdemes elkészíteni. Ez volt a mediterrán sült zöldségek fetával.

Kedves Izsók, Margitok, Natáliák és Csekék, Isten éltesse önöket! Jön a névnapos csapat, nézzük, hogy mit jelentenek ezek a nevek. Az Izsó héber eredetű bibliai név a név eredetére vonatkozóan többfajta elképzelés létezik, az egyik szerint Ézsau alakváltozata. Margit a görög eredetű latin Margaréta név megmagyarosodott alakja, gyöngyöt jelent. A Natália latin eredetű jelentése Jézus születésnapja. A Cseke pedig török, magyar eredetű név, a Csek név származéka, jelentése húzó, vívő. Kedves ünnepeltek, sok boldogságot kívánok önöknek a mai napra!

Minden idők legnagyobb slágerei között menü ajánló a kirakatban, nézzük, hogy mit érdemes ma elvédelni leszenyén a Hubert panzióban. A mai ajánlat teljes káposztaleves, sertéshúsleves, trió csirkezseb, sonkával, sajttal és kukoricával töltve, rizssel, sültburgonyával és salátával, magyaros sertéspörkölt, tésztával és csalamádéval, meggyel töltött nudli édes zsemlemorzsával megszórva, rántott sajthasábbal tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Bársony vendéglő, Széchény a mai ajánlat lebbencsleves, párizsi harcsafilé párolt zöldséggel, sajtszószban sült sertés pirított szalonnával és burgonya krokettel. Balassagyarmat Svejk vendéglő a mai ajánlat palockgulyásleves, csontleves, aranygaluska vanília öntettel, rántott sertésszelet jázmirizssel és tartárral. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: Minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban. Ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
7: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
8: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
3: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
9: Tegnaptól nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai, amelyet az egészségügyi miniszter szupermérföldkőnek nevezett. Hegedűs Zsolt azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától, és szerinte szembesülni kell a saját eredményekkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok. A honlap az adatok elemzését is segíti, bemutatja a többi között az átlag, a medián és a percentilis jelentést, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségébe sorolása. A járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbalesetek száma. Hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Közölték, tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban, még mintegy 16000 balesetet regisztráltak apró vadakkal. Hozzátették, a vadbalesetek során keletkezett károk átlagos értéke már eléri a milliós nagyságrendet. Ezért fontos, hogy ilyen esetekben az autósok megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzenek. Ez olyan kaszkó szerződés lehet, amely kiterjed a töréskárra, de több biztosítónál a kötelező biztosítás mellé is köthető kiegészítő vadkárbiztosítás. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok, adta hírül a felvidék.ma hírportál. Ezek érintik többek között a gyalog átkelőhelyen történő közlekedést. Szeptembertől büntetés járhat azért is, ha a gyalogos átkeléskor mobiltelefont vagy más olyan eszközt használ, ami akadályozza a forgalom megfigyelésében. Nagyon úgy tűnik, hosszú várakozás után végre valóban megvalósulhat a Nemzet Aranya című kalandfilm harmadik része, írja az Index. Az elmúlt években számtalan pletyka látott napvilágot a folytatással kapcsolatban, most azonban az első két film rendezője megerősítette, hogy a projekt tényleg készül. A direktor nemrég elárulta, hogy sikerült megtalálniuk egy olyan forgatókönyvet, amellyel mindenki elégedett. Arról is beszélt, hogy a főszerepet játszó Nicolas Cage visszatérésére is jó esély van.
3: Időjárás.
9: Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan némi esővel. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok lesz.
3: Közlekedés.
9: Trafipaxszal találkozhatnak ma az autósok Vácon, a Kosdi úton és a Tereskebel területén is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsor...
1: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
1: Nagyon szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk. Ha szeretik a kerékpározást, a sportot, vagy egyszerűen csak egy különleges programmal töltenék a szombatot, akkor érdemes Bánk felé venni az irányt. Augusztus 29-én szombaton immár 9. alkalommal rendezik meg a Tekerj Bánkon eseményt a Bánki tó partján. A program reggel 9 órakor kezdődik, és ezúttal is egy 6 órás indoor cycling rendezvény várja a résztvevők. A hazai Indoor Cycling Hungary ismert oktatói vezetik majd az edzéseket, így többféle stílussal és edzésmódszerrel is találkozhatnak azok, akik nyerekbe pattannak. És ami külön jó hír, nem kell feltétlenül mind a 6 órát végig tekerni. Ha csak 1-1,5 órára próbálnák ki az Indoor Cycling élményét, arra is van lehetőség a kerékpárok számától függően. A hosszabb kihívást választók közben természetesen pihenőt is tarthatnak. Lesz lehetőség felfrissülésre, étkezésre és feltöltődésre is, mielőtt újra jöhet a tekerés. A Tekerj Bánkon tehát nem csak a megszállott sportolóknak szól. Ha most ismerkednek az indoor cycling-gel, akkor is érdemes csatlakozni, hiszen a saját tempójukban próbálhatják ki. Szóval augusztus 29-e szombat reggel 9 óra, Bánki tó, 6 óra tekerés, sport, közösségi élmény és természetesen a Bánki tó különleges környezet. A részletekért és a regisztrációval kapcsolatos információkért keressék a Tekerj Bánkon rendezvény Facebook oldalát.

horoszkóp rovat következik. A kirakatban nézzük, hogy milyen napra számíthatnak. Kezdjük a kosokkal. A napi horoszkóp szerint a nap és a hold fényszöge miatt ez most egy igazán boldog nap. Valahogy egyensúlyban érzi magát a másikkal, a világgal, a szűkebb és tágabb környezetével. Kedves Bika, ahhoz, hogy rájöjjön, valóban az igazi mellett élet, nem kell új kapcsolatokba kezdeni, másokhoz hasonlítani a párját. Higgy el, a másik kirakatba tett kapcsolata sem olyan, mint ami ennek kívülről tűnik. Nézzük az ikreket, a munkában a járt utat a járatlanért most nem érdemes elhagyni. A rutin az egyetlen biztos erő, ami átsegíti a kihívásokon. Ami a rákokat illeti, ha valaki ellent mond nekik, vagy kritizálják őket, az nem azt jelenti, hogy ellenségek, talán csak másképp látják a dolgokat. Hallgassák meg, hogy mit mond a másik. A napi horoszkóp szerint az oroszlán vágyai plátóiak az új kapcsolat lehetősége vonza, de nem tesz lépést annak érdekében, hogy realizálódjon is a dolog, érdemes lépéseket tenni. Kedves szűz, ami ellen most tiltakozik, hamarosan több örömöt okoz majd, mint gondolnád. Igaz ez a munkára és a kapcsolatokra egyaránt. Nem sokára jönnek a mérlegek, előtte pörögnek minden idők legnagyobb slágerei itt a Megafonban.

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van, folytatjuk tovább a horoszkóp rovatot, nézzük a mérlegeket. Ma mintha külön békét kötne a világgal, senki nem zavarja meg a belső békéjét, ez a nagy nyugalom, ami megszállta önt, a lelki érettség és a fejlődés jele. Kedves Skorpió, különleges megérzések segítenek a mai napon. Hallgasson ezekre a sugallatokra, mert egészen bizonyos, hogy a céljaihoz vezetik önt. Nézzük a nyilasokat, eseménydús napnak néz elébe a nyilas, talán egy olyan ügyben is fordulóponthoz érkezik, amellyel már régóta elakadt, és igazán nem is hitt a jóra fordulásában, azonban most alaposan meglepheti önt a sors. Kellemes meglepetés érheti a bakokat, olyan jó hírt kaphatnak, amelyek felborítják a terveiket, de csak is jó értelemben. Ami a vízöntőt illeti, olyan estéje lesz, amikor a párjával elsimulnak önök között az ellentétek, ha volt is valami, amiben nem értettek egyet, az már a múlté. Végül pedig, kedves halak, remek nap, nagyon kedvező energiákkal, hallgasson az intuíciójára, mert a belső hang most az univerzum üzenetét közvetíti, bármibe is kezd ma bele, azt hosszú távon siker fogja koronázni.
1: If you can't love yourself, how in the hell you gonna love somebody else? Can I get an amen here?
2: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a love bomb.

minden idők legnagyobb slágerei között menő ajánló a kirakatban, nézzük, hogy mit érdemes ma elvédelni leszenyén a Hubert panzióban. A mai ajánlat teljes káposztaleves, sertés húsleves, trió csirkezseb, sonkával, sajttal és kukoricával töltve, rizssel, sült burgonyával és salátával, magyaros sertéspörkölt, tésztával és csalamádéval, meggyel töltött nudli édes zsemlemorzsával megszórva, rántott sajt hasából tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Bársony vendéglő, Széchény a mai ajánlat lebbencsleves, párizsi harcsafilé párolt zöldséggel, sajtszószban sült sertés pirított szalonnával és burgonya krokettel. Balassagyarmat Svejk vendéglő a mai ajánlat palockgulyásleves, csontleves, aranygaluska vanília öntettel, rántott sertésszelet jázmirizssel és tartárral. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történetet a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.

0: Kollut. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon. Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, A Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni produkciós iroda és még sokan mások. Négy nap alatt négy helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között, Füleken, a Várlak Fesztiválon. Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Dél van.
2: Itt a Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 26-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
3: Hírek.
4: Határozottan tagadja azt Szádóczky Imre, hogy Vácon lezárásra kerülne a főútról a Huszár utca felé nyíló kétlyukú alagút Deákvár felé menő ága. Az önkormányzati képviselő a Megafonnak azt nyilatkozta, alaptalan hangulatkeltéstől van szó, hiszen az önkormányzati képviselőtestület egy 170 oldalas iskolavárosi közlekedésfejlesztési koncepciót fogadott el, amelynek csak egyetlen kiragadott eleme az alagút lehetséges lezárása. Hozzátette, mivel három iskola működik Kisvácon egymás mellett és emellé 152 új lakás is épül. Mindenképpen foglalkozni kell a forgalommal, a parkolási igény feltehető növekedésével és azzal, hogyan tudnak biztonságban közlekedni a gyerekek. Szádóczky Imre szerint az, hogy a 15 fős testületből heten nem szavazták meg a koncepciót, jól mutatja, mennyire foglalkoztatja ezeket a képviselőtársakat az iskolaváros problémája. Szádóczky Imre önkormányzati képviselőt hallják.
5: Itt épül egy nagy lakó parkszerű dolog, ahol 152 lakást fognak átadni jövő évelején valamikor. Tehát ez egy ilyen teljesen új helyzetet fog előidézni itt a, tehát az ennyi autó befelé a városba, ez nyilván ez egy nehéz dolog lesz a parkolás stb. És erre van egy ilyen 150 oldalas koncepció, ami sok-sok része van bontva. Mi megszavaztuk 8-7 arányban ezt a dolgot, tehát a 15 képviselő 8, tehát gyakorlatilag ilyen egy képviselő múlott, mondjuk azt a rajtam, és, de ugye itt vagyok, én itt vagyok a képviselő, itt is lakom néhány száz méter ettől a dologtól, és most azt találták ki, hogy ezt a dolog, hogy a koncepcióban benne van ez a dolog, hogy ezt a hidat, esetleg, hogy a gyerekek jönnek le a kisváci vasúti megállóról, akkor úgy biztonságosabb lenne, hogyha az egyik oldal, de ugye ez egy ilyen lehetőségként van ebben az egész dologban benne, amiben nyilván a várható előnyöket és hátrányokat mérlegelve nincs olyan képviselő, aki egy ilyet megszavazna valaha is, hogy ilyen előfordulhasson. És most akkor erre mentek rá teljesen erre az egész dologra, hogy ez már így lesz, és a hangulatot keltenek, és ez egy nagyon-nagyon rossz dolog, úgyhogy egyébként nem szoktam reagálni soha egy ilyen Facebook bejegyzésekre, alapvetően amik velem foglalkoznak, illetve még ami a költetemben se ilyen negatív dolgokra, de most már annyira túlmentek egy határon, most már nem is egy poszt volt, hanem már mit tudom, több ezzel kapcsolatban, úgyhogy most reagáltam rá.
4: Véglegessé vált Balassagyarmaton az október 2-án megrendezésre kerülő határőr ünnep programja, adta hírül a város polgármestere. Csa Gábor közösségi oldalán arról számolt be, hogy lezajlottak az egyeztetések a Balassi Rendvédelmi Nyugdíjas Egyesület elnökével, Novákné Koplányi Edittel, valamint a szervezésben segítő Szabó János nyugalmazott rendőrőrnaggyal és Bódi Dezső nyugalmazott határőr alezredessel. A program délelőtt egy szakmai konferenciával kezdődik, amelyet a Szemere Bertalan Magyar Védelmi és Tudományos Társaság tart majd. Ezt követően nyílik meg a sokak által már várt határőr múzeum. sikeresen vetik be a juhokat a Dunaipoly Nemzeti Park szakemberei az özönnövények ellen a visegrádi felsőöbölben. A kezelés eddigi eredményei biztatóak, ugyanis a beszámolók szerint ott, ahol az elmúlt években az állatok legeltek, a gyalogakácok fele már nem hajtott ki újra. A park munkatársai őshonos cserjék telepítésével szeretnék tovább növelni a terület természetességét. Szeptember 11-ig várják a javaslatokat Balassagyarmaton a Szandai Mátyás díj jelöltjeire. A díj olyan a városhoz kötődő hangszeres zenészek, komponisták, énekesek és előadó művészek elismerésére szolgál, akik a népzene, a jazz, a könnyű zene vagy a klasszikus zene területén kiemelkedő munkásságot végeznek. A részletes felhívás, a javaslattétel feltételei és a szükséges adatlap a város honlapján érhető el. Szádóczky Imre mellett Vác polgármestere is cáfolja, hogy a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen arról döntöttek volna, hogy lezárják a Huszár utca felé nyíló hidat. Matkovics Ilona a közösségi oldalán azt írta, a júliusi testületi ülésen döntöttek arról, hogy elfogadják a szérűs kerti forgalom technikai koncepcióról elkészült koncepciótervet, ami nem egyenlő a megvalósítási tervvel. Hozzátette, a dokumentum az iskolaváros forgalmával, részben az ott megépülő, a korábbi városvezetés által elfogadott 152 lakásos társasház miatt megnövekedett forgalmi és parkolási kérdésekkel foglalkozik. A tervezők javaslatokat fogalmaztak meg, a képviselők ezeket megismerték, és hamarosan lakossági fórumot is tartanak ezekről a forgalmi és parkolási javaslatokról. Hangsúlyozta, az önkormányzatnak nem volt és nincs szándéka lezárni a kétlyukú hidat. A Salgó-Tarjáni járási ügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 36 éves férfit, aki készpénzt rabolt egy idős férfitől. A hajléktalan férfi augusztus 13-án a déli órákban egy kelet-nógrádi kis településen lévő dohányboltnál a boltból távozó idős férfitől pénzt kért, aki nem adott neki. A rabló ezért az áldozatát követni kezdte, a település központjában hátulról lefogta és kivette a férfi farzsebéből a pénztárcáját a benne lévő 30 ezer forint készpénzzel és az irataival. A rabló ezután elfutott, a készpénzt magához vette, az üres pénztárcát pedig eldobta. Az idős sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A letartóztatással szemben a gyanúsított és a védő is fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószer gyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószer gyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfivel szemben kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Pénteken játsza utolsó hazai felkészülési mérkőzését a Váci NKS-e női kézilabda csapata. A klub honlapján azt írják, a nyári felkészülés lassan a végéhez közeledik, így a pénteki találkozó már a bajnoki rajt előtt az utolsó hazai erőfelmérő lesz. A meccs újabb lehetőséget biztosít a szakmai stáb számára, a taktikai elemek pontosítására, a csapatjáték további csiszolására és a szezon kezdetre tervezett játék véglegesítésére. Az ellenfél a szlovák HK Slován Dusz Lósaja csapata lesz.
3: Időjárás.
4: Napos, gomoly felhős idő várható elszórtan némi esővel. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok lesz.
2: Közlekedés.
4: Trafipaxszal találkozhatnak ma az autósok Vácon, a Kosdi úton és Tereskebel területén is. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon. nagyot szól.
6: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat programajánlóval folytatjuk. Négy napon át ismét a zene, a kultúra és a szórakozás kerül a középpontba Füleken. Augusztus 27-e és 30-a között rendezik meg a Várlak Fesztivált, amely idén is sokszínű programmal várja a közönséget a történelmi Füleki vár környezetében. A fesztiválon a koncertek mellett családi programok, filmvetítések, közönségtalálkozók és beszélgetések is helyet kapnak, így a szervezők ezúttal is több korosztály számára kínálnak kikapcsolódási lehetőséget. A nagy színpadon pénteken a Valmár és Szikora Róbert, az Ergóval gondoskodik majd a hangulatról, szombaton pedig Jude Law és Marics Peti koncertje várja a közönséget. Aki pedig a folk és világzenét vagy a különlegesebb produkciókat kedveli, annak érdemes felkeresnie a Pajta színpadot is. Itt többek között a Bongor, a Filó, az Analóg Balaton, a Budapest Bár és Nagy Somorjai András is fellép. A Várlak Fesztivál azonban nem csak a zenéről szól. A Várudvarban filmvetítések is lesznek, látható lesz a Bölöni László életét bemutató dokumentumfilm, valamint a Kincsem című film, amely után Herendi Gábor rendezővel és Nagy Ervinnel is találkozhat a közönség. A Kertmoziban pedig olyan kedvencek érkeznek, mint a Szaffi és a Csini Baba. Szombaton egy különleges közéleti beszélgetésre is sor kerül, Szólj be a pártelnöknek címmel. A rendezvény egyik legnagyobb vonzereje pedig maga a helyszín. A kivilágított Füleki vár falai között egészen különleges hangulat várja a látogatókat. Várlak Fesztivál Füleken augusztus 27-től 30-ig négy nap zene, kultúra, film és közösségi élmény egy történelmi helyszínen. A részletes programért keressék a Várlak Fesztivál oldalait.

Kedves Izsók, Margitok, Natáliák és Csekék, Isten éltesse önöket! Jön a névnapos csapat, nézzük, hogy mit jelentenek ezek a nevek. Az Izsó héber eredetű bibliai név a név eredetére vonatkozóan. Többfajta elképzelés létezik, az egyik szerint Ézsau alakváltozata. Margit a görög eredetű latin Margaréta név megmagyarosodott alakja, gyöngyöt jelent. A Natália latin eredetű jelentése Jézus születésnapja. A cseke pedig török magyar eredetű név, a csek név származéka, jelentése húzó, vívő. Kedves ünnepeltek, sok boldogságot kívánok önöknek a mai napra!

0: Minden idők legnagyobb slágerei hamarosan pörögnek tovább, most viszont jön a filmajánló rovat, benne pedig a Valaki hall engem című film. Az 50-es éveiben járó párizsi történelem tanárnak, Antoine-nak rá kell döbbennie, hogy nagyot hal, ezért visszavonult életet kezd élni. Claire nemrég özvegyült meg, és kislánya Violet apja halála óta nem szólalt meg. A nő ideiglenesen a húgához költözik a gyerekkel, ahol a szomszédban lakó Antoine lakásából átszűrődő hangos zene egyre jobban idegesíti. A kezdeti heves ellenszemp után azonban elkezdik jobban megismerni egymást, és találkozásuk mindhárom ember számára új ajtót nyit a világ felé. Érdemes megnézni ezt a filmet, a címe Valaki hall engem.
1: You were never mine, never mine. What a time, what a time, what a time. You were never mine, never mine.
2: Flipping through my memories. Memories just make it hard. I don't remember leaning in. It was you first. Ever think of telling me? Telling me you're half a heart. Running with the other half.

0: programajánlóval folytatjuk a kirakatot, ha egy igazán különleges színházi élményre vágynak a nyár végén, akkor érdemes felírni a naptárba augusztus 29-ét. Szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központ ad otthont a teátrumi esték következő előadásának, a Love Shake, avagy az Élet összeráz című produkciónak. A színpadon ezúttal két közkedvelt művész, Rezes Judit és Szabó Győző mesél saját életükről, méghozzá egészen rendhagyó módon. Az előadás a valódi történeteikből építkezik, szó lesz szerelemről, házasságról, gyereknevelésről, hétköznapi vitákról és kibékülésekről, vagyis mindarról, amit egy hosszú párkapcsolat során átélhetünk. A Delta produkció előadása azonban nem hagyományos színdarab, zenével, tánccal, ismert dalokkal és humorral fűszerezve mutatja meg a párkapcsolatok örömeit és kihívásait. Megható és vicces pillanatok váltják egymást, így a nézők egyszerre nevethetnek, és akár magukra is ismerhetnek egy-egy történetben. A Love Shake, az Élet összeráz, egyszerre őszinte, szórakoztató és elgondolkodtató előadás, amely garantáltan maradandó élményt nyújt minden korosztály számára. Tehát még egyszer, augusztus 29-én, szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központban várja a közönséget Rezes Judit és Szabó Győző.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szervíz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
6: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-rel ez mennyibe kerül?
7: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100.000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
6: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
7: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márka kereskedésünkben.
8: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
3: Reklámot hallottak.
9: 13 óra van.
3: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Molnár Róbert.
11: Hírek.
10: Szabolcs Imre mellett Vác polgármestere is cáfolja, hogy a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen arról döntöttek volna, hogy lezárják a Huszár utca felé nyíló hidat. Matkovics Ilona a közösségi oldalán azt írta, a júliusi testületi ülésen döntöttek arról, hogy elfogadják a szérűs kerti forgalom technikai koncepcióról elkészült koncepciótervet, ami nem egyenlő a megvalósítási tervvel. Hozzátette, a dokumentum az iskolaváros forgalmával, részben az ott megépülő, a korábbi városvezetés által elfogadott 152 lakásos társasház miatt megnövekedett forgalmi és parkolási kérdésekkel foglalkozik. A tervezők javaslatokat fogalmaztak meg, a képviselők ezeket megismerték, és hamarosan lakossági fórumot is tartanak ezekről a forgalmi és parkolási javaslatokról. Hangsúlyozta, az önkormányzatnak nem volt és nincs szándéka lezárni a kétlyukú hidat. pénteken játssza utolsó hazai felkészülési mérkőzését a Váci NKS női kézilabda csapata. A klub honlapján azt írják, a nyári felkészülés lassan a végéhez közeledik, így a pénteki találkozó már a bajnoki rajt előtt az utolsó hazai erőfelmérő lesz. A meccs újabb lehetőséget biztosít a szakmai stáb számára, a taktikai elemek pontosítására, a csapatjáték további csiszolására és a szezon kezdetre tervezett játék véglegesítésére. Az ellenfél a szlovák HK Slován Duszló Saja csapata lesz. A járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbalesetek száma. Hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Közölték, tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban, még mintegy 16000 balesetet regisztráltak apró vadakkal. Hozzátették, a vadbalesetek során keletkezett károk átlagos értéke már eléri a milliós nagyságrendet. Ezért fontos, hogy ilyen esetekben az autósok megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzenek. Ez olyan kaszkószerződés lehet, amely kiterjed a töréskárra, de több biztosítónál a kötelező biztosítás mellé is köthető kiegészítő vadkárbiztosítás. Kína először indított Afrikába J-16-os vadászgépet, hogy egy Egyiptommal közös hadgyakorlaton vegyen részt, írja a hvg.hu. A vadászgép mintegy 6000 kilométert tett meg, az út nagyjából 9 órán át tartott, menet közben pedig a levegőben tankolták meg a J-16-ost, hogy ne kelljen leszállni. Mindez jól mutatja, milyen technológiai szinten tart a kínai légierő. Kína a mostani gyakorlattal tapasztalatot szerezhet, hogy miként tudja az anyaországtól távoli helyeken üzemeltetni nem csak ezeket a vadászgépeket, hanem a légierő más egységeit is. Nagyon úgy tűnik, hosszú várakozás után végre valóban megvalósulhat a Nemzet Aranya című kalandfilm harmadik része, írja az Index. Az elmúlt években számtalan pletyka látott napvilágot a folytatással kapcsolatban, most azonban az első két film rendezője megerősítette, hogy a projekt tényleg készül. A direktor nemrég elárulta, hogy sikerült megtalálniuk egy olyan forgatókönyvet, amellyel mindenki elégedett. Arról is beszélt, hogy a főszerepet játszó Nicolas Cage visszatérésére is jó esély van. Az eddigi legjobb megasztár zsűri csapat alakult meg most Marics Peti szerint. Az énekes már harmadik alkalommal lesz ítész az Énekes Tehetségkutató műsorban. Elmondása szerint évről évre sikerül megújulni mind a versenyzők, mind a zsűri vonatkozásában, úgyhogy mindig van benne új izgalom és kihívás. Hozzátette, annak külön örül, hogy jó barátja Tidené is bekerült a zsűribe.
9: Időjárás.
10: Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan némi esővel. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok lesz.
9: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
11: Közlekedés.
10: Trafipaxszal találkozhatnak ma az autósok Vácon, a Kosdi úton és a Tereskebel területén is. Ne hajtsanak gyorsan.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
4: Megafon.
1: Nagyon szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk. Ha szeretik a kerékpározást, a sportot, vagy egyszerűen csak egy különleges programmal töltenék a szombatot, akkor érdemes Bánk felé venni az irányt. Augusztus 29-én, szombaton immár 9. alkalommal rendezik meg a Tekerj Bánkon eseményt a Bánki tó partján. A program reggel 9 órakor kezdődik, és ezúttal is egy 6 órás indoor cycling rendezvény várja a résztvevők. A hazai Indoor Cycling Hungary ismert oktatói vezetik majd az edzéseket, így többféle stílussal és edzésmódszerrel is találkozhatnak azok, akik nyerekbe pattannak. És ami külön jó hír, nem kell feltétlenül mind a 6 órát végig tekerni. Ha csak egy-másfél órára próbálnák ki az Indoor Cycling élményét, arra is van lehetőség a kerékpárok számától függően. A hosszabb kihívást választók közben természetesen pihenőt is tarthatnak, lesz lehetőség felfrissülésre, étkezésre és feltöltődésre is, mielőtt újra jöhet a tekerés. A Tekerj Bánkon tehát nem csak a megszállott sportolóknak szól. Ha most ismerkednek az indoor cycling-gel, akkor is érdemes csatlakozni, hiszen a saját tempójukban próbálhatják ki. Szóval augusztus 29-e szombat reggel 9 óra, Bánki tó 6 óra tekerés, sport, közösségi élmény és természetesen a Bánkító különleges környezete. A részletekért és a regisztrációval kapcsolatos információkért keressék a Tekeri Bánkon rendezvény Facebook oldalát.

Napi könyvajánló rovattal folytatjuk a kirakatot, benne pedig a Csók Mikonoszon, nem mástól, mint Catherine Rydertől. Izzy nem egészen így képzelte a vakációt. Ahelyett, hogy színpadon énekelve szórakoztatná egy tengerparti üdülőhajó közönségét, Homárnak beöltözve kell gyerekekre vigyáznia. Amikor ex-barátját egy másik lányjal együtt találja a közös kabinjukban, Izzy úgy dönt, kiszellőzteti a fejét Mikonoszon, ahol a hajó rövid időre kiköt. Zeh Mikonoszon született, de Chicagóban nőtt fel, és csak ritkán látja görög rokonait. A nagyszülők hatalmas háza a haláluk után kiüresedett, de úgy tűnik, a család már eldöntötte, hogy mi lesz a sorsa, anélkül, hogy őt megkérdezték volna. Ez áthúzza a férfi terveit, akinek szüksége lett volna pénzre vállalkozása elindításához. Amikor a két fiatal útjai véletlenül keresztezik egymást Mikonoszon, mindketten úgy érzik, valami fontos történt az életükben, pedig egyikük sem akart új kapcsolatba bonyolódni. Aranyos kis könyv, érdemes beszerezni, ez Catherine Rydertől, Csók Mikonoszon.

nézni Balassa Gyarmaton a moziban, már is mondom, 2 órától a Sivatag fiát, 2-től és 3-4-től a Mancs őrjáratot, Mumbo Jumbo hatalmas kalandja 2-től szintén, 4-3-tól 3D-ben Minyonok és Szörnyek. 4 órakor vetítik a Bal Szerencse akcióban című vígjátékot, lesz egy horrorfilm és az Insiders köztünk járnak 4-től és 8-tól. Ha még nem látták, akkor érdemes megnézni 3D-ben 4 órától a Vajana élő szereplős változatát, Pókember vadonatúj nap szintén 3D-ben 17:30-tól. 6-kor egy végjáték a Pasi gyerekkel jön, 6-tól és 8-tól zendülés. Az Oak Street vége 17:30-től, illetve este 8-tól még lesz 2 film, az Exit 8 és az Odüsszeia. Kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!

0: Lerakat a műsor, amiben minden benne van, egy kis világ a mindennapokból, receptek, horoszkóp, filmek, könyvek, életmód és utazás, itt és az interneten is, megafonfm.hu, folytatásban pedig hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutatótermünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkatőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óra ékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
8: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
9: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
8: Horizontablak.hu.
10: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
11: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
10: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idéz fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
11: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
12: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-rel ez mennyibe kerül?
13: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
12: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
13: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a Dacia.hu-n és márkakereskedésünkben.
14: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kovári út 14. Jékiautóház.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
3: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
15: Tegnaptól nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérgezési adatai, amelyet az egészségügyi miniszter szupermérföldkőnek nevezett. Hegedűs Zsolt azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától, és szerinte szembesülni kell a saját eredményekkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok. A honlap az adatok elemzését is segíti. Bemutatja a többi között az átlag, a medián és a percentilis jelentést, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségi besorolása. A járműpark folyamatos bővülése, illetve kisebb részben a vadállomány növekedése miatt évek óta nő a vadbalesetek száma. Hívta fel a figyelmet a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége. Közölték, tavaly több mint 7700 nagy vadat ütöttek el gépjárművel Magyarországon, 16%-kal többet, mint egy évvel korábban, még mintegy 16000 balesetet regisztráltak apró vadakkal. Hozzátették, a vadbalesetek során keletkezett károk átlagos értéke már eléri a milliós nagyságrendet. Ezért fontos, hogy ilyen esetekben az autósok megfelelő biztosítási fedezettel rendelkezzenek. Ez olyan kaszkó szerződés lehet, amely kiterjed a töréskárra, de több biztosítónál a kötelező biztosítás mellé is köthető kiegészítő vadkárbiztosítás. Szlovákiában a gépjárművezetőket és a közúti közlekedés gyalogos résztvevőit egyaránt érintik a jövő héttől életbe lépő új közlekedési szabályok, adta hírül a felvidék.ma hírportál. Ezek érintik többek között a gyalog átkelőhelyen történő közlekedést. Szeptembertől büntetés járhat azért is, ha a gyalogos átkeléskor mobiltelefont vagy más olyan eszközt használ, ami akadályozza a forgalom megfigyelésében. Nagyon úgy tűnik, hosszú várakozás után végre valóban megvalósulhat a Nemzet Aranya című kalandfilm harmadik része, írja az Index. Az elmúlt években számtalan pletyka látott napvilágot a folytatással kapcsolatban, most azonban az első két film rendezője megerősítette, hogy a projekt tényleg készül. A direktor nemrég elárulta, hogy sikerült megtalálniuk egy olyan forgatókönyvet, amellyel mindenki elégedett. Arról is beszélt, hogy a főszerepet játszó Nicolas Cage visszatérésére is jó esély van.
16: Melegben hideg. Hidegben meleg.
17: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
16: Minden, ami klíma.
18: Időjárás.
15: Napos, gomoly felhős idő várható elszórtan némi esővel. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok lesz.
16: Közlekedés.
15: Trafipaxszal találkozhatnak ma az autósok Vácon, a Kosdi úton és Tereskebel területén is. Ne hajtsanak gyorsan.
18: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
16: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
18: Megafon.
19: Nagyot szól.
0: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Ez a kirakat program ajánlóval folytatjuk. Négy napon át ismét a zene, a kultúra és a szórakozás kerül a középpontba Füleken. Augusztus 27-e és 30-a között rendezik meg a Várlak Fesztivált, amely idén is sokszínű programmal várja a közönséget a történelmi füleki vár környezetében. A fesztiválon a koncertek mellett családi programok, filmvetítések, közönségtalálkozók és beszélgetések is helyet kapnak, így a szervezők ezúttal is több korosztály számára kínálnak kikapcsolódási lehetőséget. A nagy színpadon pénteken a Valnár és Szikora Róbert, az Ergóval gondoskodik majd a hangulatról, szombaton pedig Jude Law és Marics Peti koncertje várja a közönséget, aki pedig a folk és világzenét vagy a különlegesebb produkciókat kedveli, annak érdemes felkeresnie a Pajta színpadot is. Itt többek között a Bongor, a Filó, az Analóg Balaton, a Budapest Bár és Nagy Somorjai András is fellép. A Várlak Fesztivál azonban nem csak a zenéről szól. A Várudvarban filmvetítések is lesznek, látható lesz a Bölöni László életét bemutató dokumentumfilm, valamint a Kincsem című film, amely után Herendi Gábor rendezővel és Nagy Ervinnel is találkozhat a közönség. A Kertmoziban pedig olyan kedvencek érkeznek, mint a Szaffi és a Csini Baba. Szombaton egy különleges közéleti beszélgetésre is sor kerül, Szólj be a pártelnöknek címmel. A rendezvény egyik legnagyobb vonzereje pedig maga a helyszín. A kivilágított füleki vár falai között egészen különleges hangulat várja a látogatókat. Várlak Fesztivál Füleken augusztus 27-től 30-ig négy nap zene, kultúra, film és közösségi élmény egy történelmi helyszínen. A részletes programért keressék a Várlak Fesztivál oldalait.

életmódrovattal folytatjuk a kirakatot. Néhány egyszerű, mégis hatékony életmódtippel folytatjuk, amelyek segíthetnek egy kiegyensúlyozottabb, energikusabb és tudatosabb mindennapi élet kialakításában. Nem extrém változtatások, hanem apró lépések, amelyek hosszú távon sokat számíthatnak. Próbáljuk meg a reggelt telefonnyomkodás helyett egy rövid nyújtózással, egy pohár langyos citromos vízzel és néhány perc csenddel kezdeni. Egy nyugodt reggel gyakran egy nyugodt napot is jelenthet. Tűzünk ki egy délutánt vagy estét hetente, amikor nem nézünk képernyőt. Nincs se e-mail, se közösségi média. Helyette könyv, séta, naplóírás vagy zene. Higgyék el, megdöbbentően frissítő. És nem kell minden bio vagy különleges ételt megennünk, elég, ha figyelünk arra, hogy friss, szezonális alapanyagokat fogyasszunk, lehetőleg kevesebb félkész termékkel. Egy mediterrán jellegű étrend, zöldségek, olívaolaj, hal, teljes kérdésű gabona kiméli a szervezetünket és támogatja a jó közérzetünket. És nagyon fontos az is, hogy legalább 20 percet sétáljunk naponta. Nem kell rögtön futni vagy edzőterembe menni. Egy laza séta, lehetőleg zöld környezetben, csökkenti a stresszt, segít rendezni a gondolatainkat, és még az immunrendszerünkre is jótékonyan hat. Hamarosan folytatjuk tovább életmódtippjeinket, előtte

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

kirakat a műsor, amiben minden benne van. Folytatjuk tovább életmód rovatunkat, hatékony életmód tippekkel, amelyek segíthetnek egy kiegyensúlyozottabb mindennapi élet kialakításában. Nagyon fontos a kapcsolatok ápolása. Hetente legalább egyszer keressünk fel valakit személyesen vagy telefonon, akit régóta nem hívtunk. Egy tartalmas beszélgetés többet ad, mint bármelyik like vagy emoji. A tudatos nem mondás is nagyon fontos. Ne féljünk visszautasítani olyan dolgokat, amelyek feleslegesen merítik ki az időnket vagy az energiánkat. Minden nem, valami fontosabbra mondott igen lehet. Nem muszáj új életet kezdeni hétfőtől, előbb ha heti egy dolgot vezetünk be, például 10 perc jóga, napi 1 liter víz, 5 perc naplóírás, a kis szokásokból épül a tartós változás. Nagyon fontos az érték és a hála is. Minden nap végén gondolkodjunk el, gondoljunk végig 3 dolgot, amiért hálásak lehetünk. Lehet kicsi dolog is, egy mosoly, egy illat, egy finom kávé. Ez fokozza az elégedettséget és csökkenti a szorongást. Lényeg pedig, legyünk türelmesek önmagunkkal. Az életmódváltás nem sprint. Ha valami nem sikerül, ne bántsuk magunkat, csak próbáljuk meg újra. A törődés önmagunkkal is tanulható.

0: az a műsor, amiben minden benne van, könnyed kikapcsolódás, jó könyvek, filmek, életmód és utazás, az éterben és az interneten is. Most pedig jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezők boltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern design egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk. Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Molnár Róbert.
9: Hírek.
8: Bodorságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Róza tegnapi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. A politológus azt mondta többek között, hogy ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban. Hozzátette, ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős bíróság elé kerül. Jön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be. Szerinte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja a rendszert, amely a korrupciót létrehozta és működtette. Tegnaptól nyilvánosak az Országos Mentőszolgálat kiérgezési adatai, amelyet az egészségügyi miniszter szupermérföldkőnek nevezett. Hegedűs Zsolt azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától, és szerinte szembesülni kell a saját eredményekkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok. A honlap az adatok elemzését is segíti. Bemutatja a többi között az átlag, a medián és a percentilis jelentést, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségi besorolása. A magyarországi használt autópiacon kínált személygépkocsik 87,1%-a továbbra is 10 millió forint alatt érhető el, az átlagos kínálati ár pedig 5,5 millió forint. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal és az egyik hazai gépjárműportál júliusi közös statisztikájából. Júliusban a hazai piacon megjelenő hirdetések csupán 35%-a tartozott a 2,5 millió forint alatti árkategóriába. Ez egyetlen év alatt 4,6% pontos csökkentés. Jelent. A 2,5 és 5 millió forint közötti sáv a kínálat 29%-át tette ki, még az 5 és 10 millió forint közötti kategória 23%-ra bővült. A 10 millió forint feletti prémium szegmens aránya 13%-on stagnált. Az árakat befolyásoló legfőbb műszaki tényezők közül a közlemény elsősorban az éves értékvesztést emelte ki. Az eddigi legjobb megasztár zsűri csapat alakult meg most Marics Peti szerint. Az énekes már harmadik alkalommal lesz ítész az Énekes Tehetségkutató műsorban. Elmondása szerint évről évre sikerül megújulni mind a versenyzők, mind a zsűri vonatkozásában, úgyhogy mindig van benne új izgalom és kihívás. Hozzátette, annak külön örül, hogy jó barátja T-Dené is bekerült a zsűribe.
3: Időjárás.
8: Napos, gomoly felhős idő várható, elszórtan némi esővel. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok lesz.
10: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője.
3: Otis.hu. Közlekedés.
8: Trafipaxszal találkozhatnak ma az autósok Vácon, a Kosdi úton és Tereskebel területén is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
1: Nagyon szól.
0: Programajánlóval folytatjuk a kirakatot, ha egy igazán különleges színházi élményre vágynak a nyár végén, akkor érdemes felírni a naptárba augusztus 29-ét. Szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központ ad otthont a teátrumi esték következő előadásának, a Love Shake, avagy az Élet összerász című produkciónak. A színpadon ezúttal két közkedvelt művész, Rezes Judit és Szabó Győző mesél saját életükről, méghozzá egészen rendhagyó módon. Az előadás a valódi történeteikből építkezik, szó lesz szerelemről, házasságról, gyereknevelésről, hétköznapi vitákról és kibékülésekről, vagyis mindarról, amit egy hosszú párkapcsolat során átélhetünk. A Delta produkció előadása azonban nem hagyományos színdarab, zenével, tánccal, ismert dalokkal és humorral fűszerezve mutatja meg a párkapcsolatok örömeit és kihívásait. Megható és vicces pillanatok váltják egymást, így a nézők egyszerre nevethetnek, és akár magukra is ismerhetnek egy-egy történetben. A Love Shake, az Élet összeráz, egyszerre őszinte, szórakoztató és elgondolkodtató előadás, amely garantáltan maradandó élményt nyújt minden korosztály számára. Tehát még egyszer, augusztus 29-én, szombaton este 8 órától a Széchenyi Művelődési Központban várja a közönséget Rezes Judit és Szabó Győző.

A kirakadban, benne pedig Kanoi, a Ligur tengerpart rejtett gyöngyszeme. Valahol Genova alatt a Ligur tenger mentén színes házak kapaszkodnak a hegyoldalba, mint egy festett mesevilág. Ez Kanoi, egy eldugott kis halászfalu, amely épp annyira olaszos, amennyire csak lehet, de mégsem fáradt el a turisták zajától. A szűk sikátorokat, az úgynevezett karucsikat, az ablakból kifüggesztett száradó ruhákat és a tenger sós illatát szinte kézzel tapinthatja az ember. A kikötő felett magasodó Santa Maria Assunta bazilika aranyozott belsejével és hűvös köveivel csendet kínál a tenger zúgása után. Innen pár lépés a Castello della Dragonara, egy kis középkori erőd, amelyből a kilátás nem csak lélegzet elállító, hanem egészen személyes, mintha a világ pereméről nézne le a hullámokra az ember. A város egyik legszebb titka a homlokzatok festett ablakai és árnyékai. A trompe-l'œil technikával díszített házak nem csak szépek, hanem egykori adótrükkök emlékei is. Mindezt legjobban a Via Garibaldi korzon sétálva lehet felfedezni, egy pohár prosecco-t kortyolva, miközben a nap már narancsosra festi a házakat. Hamarosan folytatjuk tovább Kanoival, előtte zene.

Kamuiban járunk, a Ligur tengerpart gyöngyszeméről van szó, ez a nagyvilág rovat, kirakat a műsor, amiben minden benne van. Kamui nem csak a látványról szól, hanem az ízekről is. A reggelek a Revello fokaccsázóban kezdődnek, hogyha meg akarjuk kóstolni a sajtkrémmel töltött ropogós fokaccsa direkkót, akkor ide kell menni. Ebédre a tenger gyümölcseit dominálnak, kagyló, tintahal, friss hal, olívaolaj és illatos bazsalikon. Mindez egyszerűen, de tökéletesen elkészítve. Kamuiban a naplemente nem esemény, hanem szertartás. A város lakói, a halászok, a turisták, a cicák mind-mind kiülnek valahová, és nézik, ahogy a nap belemerül a tengerbe. Nem történik semmi, mégis minden történik. Ha pedig Kamuiban vagyunk, akkor érdemes gyalogosan elindulni San Rocco irányába, majd onnan tovább a tenger mentén Punta Kiappa felé, ahol a sziklák és a fenyőillat keveredése külön világba repít minket. Innen hajóval is visszatérhetünk Kamuiba, vagy tovább merészkedhetünk a misztikus San Fruttuoso apátsághoz, amelyet csak gyalog vagy vízen lehet megközelíteni. A parton pedig egy híres Krisztus szobor rejtőzik a víz alatt. Érdemes tehát ezt a Ligur gyöngyszemet is körbejárni, ez nem más, mint Kamui.

0: Örögnek tovább a Mega slágerek a Megafonban, a Kirakattal. Holnap is várom Önöket délelőtt 10 órától. Addig is minden szépet és jót kívánok Önöknek, vigyázzanak magukra, legyenek jók. Réte Irenit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Hány történet, annyi hír a árnyalat. Találd meg a saját történetet a készrekevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között. Vagy fedezd fel a hír árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.
5: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
6: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
7: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
8: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.

0: Salut! Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás hívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
3: Zárd a nyarat a Füleki Várlak Fesztiválon! Palócföld legnagyobb könnyű zenei és kulturális fesztiválja téged is vár augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várudvarban és a Bebek Pajtában. A színpadon Dash, Valmár, Szikora Robert és az Ergo, Meringer, Analog Balaton, Bongor, Filó Live, Budafolk Band, a Kör, Edda, Musical, a Szomszédnéni Produkciós Iroda és még sokan mások. 4 nap alatt 4 helyszínen több mint 30 fellépő augusztus 27-e és 30-a között Füleken, a Várlak Fesztiválon. Részletek a Várlak Fesztivál Facebook oldalán és a várlak.eu weboldalon.
4: Reklámot hallottak.
5: 16 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Molnár Róbert.
5: Hírek.
6: Véglegessé vált Balassagyarmaton az október 2-án megrendezésre kerülő határőr ünnep programja, adta hírül a város polgármestere. Csak Gábor közösségi oldalán arról számolt be, hogy lezajlottak az egyeztetések a Balassi Rendvédelmi Nyugdíjas Egyesület elnökével, Novákné Koplányi Edittel, valamint a szervezésben segítő Szabó János nyugalmazott rendőrőrnaggyal és Bódi Dezső nyugalmazott határőr alezredessel. A program délelőtt egy szakmai konferenciával kezdődik, amelyet a Szemere Berdalan Magyar Védelmi és Tudományos Társaság tart majd. Ezt követően nyílik meg a sokak által már várt Határőr Múzeum. Sikeresen vetik be a juhokat a Dunai-Poly Nemzeti Park szakemberei az özönnövények ellen a visegrádi felsőöbölben. A kezelés eddigi eredményei biztatóak, ugyanis a beszámolók szerint ott, ahol az elmúlt években az állatok legeltek, a gyalogakácok fele már nem hajtott ki újra. A park munkatársai őshonos cserjék telepítésével szeretnék tovább növelni a terület természetességét. Szeptember 11-ig várják a javaslatokat Balassagyarmaton a Szandai Mátyás díj jelöltjeire. A díj olyan a városhoz kötődő hangszeres zenészek, komponisták, énekesek és előadó művészek elismerésére szolgál, akik a népzene, a jazz, a könnyű zene vagy a klasszikus zene területén kiemelkedő munkásságot végeznek. A részletes felhívás, a javaslattétel feltételei és a szükséges adatlap a város honlapján érhető el. A Salgó-Tarjáni járási ügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 36 éves férfit, aki készpénzt rabolt egy idős férfitől. A hajléktalan férfi augusztus 13-án a déli órákban egy kelet-nógrádi kis településen lévő dohányboltnál a boltból távozó idős férfitől pénzt kért, aki nem adott neki. A rabló ezért az áldozatát követni kezdte, a település központjában hátulról lefogta és kivette a férfi farzsebéből a pénztárcáját, a benne lévő 30 ezer forint készpénzzel és az irataival. A rabló ezután elfutott, a készpénzt magához vette, az üres pénztárcát pedig eldobta. Az idős sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A letartóztatással szemben a gyanúsított és a védő is fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószer gyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószer gyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfival szemben kábítószerkereskedelem büntetének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Tegnaptól nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai, amelyet az egészségügyi miniszter szupermérföldkőnek nevezett. Hegedűs Zsolt azt mondta, olyan szemléletváltás kell, amely nem fél a transzparenciától, és szerinte szembesülni kell a saját eredményekkel ahhoz, hogy fejlődni tudjon a mentés. A felületen országos, budapesti és regionális bontásban is megismerhetők a kiérkezési idők külön-külön sürgősségi kategóriák szerint, valamint a mentési esetszámok. A honlap az adatok elemzését is segíti, bemutatja a többi között az átlag, a medián és a percentilis jelentést, a mentőhívás folyamatát, valamint azt, hogyan és milyen szempontok alapján történik a betegek sürgősségi besorolása. Szerbiában és Horvátországban is újabb nyugat-nílusi vírusfertőzéseket regisztráltak, de a térségben a legsúlyosabb járványhelyzet Észak-Macedóniában alakult ki, írja a 24.hu. Szerbiában eddig 11, Horvátországban 3 nyugat-nílusi vírusfertőzöttet azonosítottak. Észak-Macedóniában már halálos áldozatai is vannak a betegségnek. Az egészségügyi szakértők szerint karanténra nincs szükség, mert a nyugat-nílusi vírus emberről emberre nem terjed, a fertőzést szúnyogok közvetítik.
7: Melegben hideg, hidegben meleg.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
7: Minden, ami klíma.
9: Időjárás.
6: Napos, gomoly felhős idő várható elszórtan némi esővel. A legmelegebb órákban 28 Celsius fok lesz.
7: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
8: Nyékiautóház.hu.
7: Közlekedés.
6: Trafipaxszal találkozhatnak ma az autósok Vácon, a Kosdi úton és Tereskebel területén is. Ne hajtsanak gyorsan.
7: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
9: Mega jó hangulatban. Megafon. Nagyot szól.

és napjaink meg a slágerei. Why don't you say so?

0: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
0: Határozottan tagadja azt Szádócki Imre, hogy Vácon lezárásra kerülne a főútról a Huszár utca felé nyíló kétlyukú alagút Deákvár felé menő ága. Az önkormányzati képviselő a Megafonnak azt nyilatkozta, alaptalan hangulatkeltéstől van szó, hiszen az önkormányzati képviselőtestület egy 170 oldalas iskolavárosi közlekedésfejlesztési koncepciót fogadott el, amelynek csak egyetlen kiragadott eleme az alagút lehetséges lezárása. Hozzátette, mivel három iskola működik Kisvácon egymás mellett, és emellé 152 új lakás is épül. Mindenképpen foglalkozni kell a forgalommal, a parkolási igény feltehető növekedésével is azzal, hogyan tudnak biztonságban közlekedni a gyerekek. Szádócki Imre szerint az, hogy a 15 fős testületből heten nem szavazták meg a koncepciót, jól mutatja, mennyire foglalkoztatja ezeket a képviselőtársakat az iskolaváros problémája. Szádócki Imre mellett Vác polgármestere is cáfolja, hogy a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen arról döntöttek volna, hogy lezárják a Huszár utca felé nyíló hidat. Matkovics Ilona a közösségi oldalán azt írta, a júliusi testületi ülésen döntöttek arról, hogy elfogadják a szűrűs kerti forgalom technikai koncepcióról elkészült koncepciótervet, ami nem egyenlő a megvalósítási tervvel. Hozzátette, a dokumentum az iskolaváros forgalmával, részben az ott megépülő a korábbi városvezetés által elfogadott 152 lakásos társasház miatt megnövekedett forgalmi és parkolási kérdésekkel foglalkozik. A tervezők javaslatokat fogalmaztak meg, a képviselők ezeket megismerték, és hamarosan lakossági fórumot is tartanak ezekről a forgalmi és parkolási javaslatokról. Hangsúlyozta, az önkormányzatnak nem volt és nincs szándéka lezárni a kétlyukú hidat. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószer gyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószer gyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfival szemben kábítószer kereskedelem büntetének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Róza tegnapi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. A politológus azt mondta többek között, hogy ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban. Hozzátette, ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős bíróság elé kerül. Jön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be. Szerinte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja a rendszert, amely a korrupciót létrehozta és működtette.
2: Közlekedés.
0: Trafipaxszal találkozhatnak ma az autósok Vácon, a Kosdi úton és Tereskebel területén is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
1: Megafon.
3: Nagyon szól.

0: Reklám.
1: A Gál Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Gyere át a Szlovák Gyarmati Pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre! Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad! Nulla extra költség!
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk!
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta! Napra kész árfolyamon!
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük!
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk!
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap!
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21!
2: Számolj utána!
3: Megéri hozzánk jönni!
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern design egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
8: Vannak pillanatok, amelyek évszázadokon át összekötnek bennünket. Szeptember 19-én Vácon együtt emlékezünk meg a Váci Egyházmegye alapításáról.
3: Koncertek, látványos bemutatók, interaktív kiállítások, gyermekfoglalkozások, Grillus Vilmos, a Katáng Együttes, kézműves élmények, állatsimogató, ugrálóvár és még sok meglepetés vár.
8: Este pedig egy különleges történelmi utazás következik. Egy egyedülálló színpadi játékban 500 szereplő idézik fel a Váci Egyházmegye történetének meghatározó pillanatait.
3: Minden program ingyenes. Találkozzunk szeptember 19-én Vácon. A részletes programot az együttépítjük.hu oldalon találod.
9: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-rel ez mennyibe kerül?
10: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
9: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
10: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu-n és márkakereskedésünkben.
11: Jéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kovári út 14. jekiautóház.hu.
12: Reklámot hallottak.
13: 17 óra van.
12: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Molnár Róbert.
15: Hírek.
14: Határozottan tagadja azt Szádóczki Imre, hogy Vácon lezárásra kerülne a főútról a Huszár utca felé nyíló kétlyukú alagút Deákvár felé menő ága. Az önkormányzati képviselő a Megafonnak azt nyilatkozta, alaptalan hangulatkeltéstől van szó, hiszen az önkormányzati képviselőtestület egy 170 oldalas iskolavárosi közlekedésfejlesztési koncepciót fogadott el, amelynek csak egyetlen kiragadott eleme az alagút lehetséges lezárása. Hozzátette, mivel három iskola működik Kisvácon egymás mellett és emellé 152 új lakás is épül. Mindenképpen foglalkozni kell a forgalommal, a parkolási igény feltehető növekedésével és azzal, hogyan tudnak biztonságban közlekedni a gyerekek. Szádóczki Imre szerint az, hogy a 15 fős testületből heten nem szavazták meg a koncepciót, jól mutatja, mennyire foglalkoztatja ezeket a képviselőtársakat az iskolaváros problémája. Szádóczki Imre mellett Vác polgármestere is cáfolja, hogy a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen arról döntöttek volna, hogy lezárják a Huszár utca felé nyíló hidat. Matkovics Ilona a közösségi oldalán azt írta, a júliusi testületi ülésen döntöttek arról, hogy elfogadják a szélűs kerti forgalom technikai koncepcióról elkészült koncepciótervet, ami nem egyenlő a megvalósítási tervvel. Hozzátette, a dokumentum az iskolaváros forgalmával, részben az ott megépülő a korábbi városvezetés által elfogadott volt 152 lakásos társasház miatt megnövekedett forgalmi és parkolási kérdésekkel foglalkozik. A tervezők javaslatokat fogalmaztak meg, a képviselők ezeket megismerték, és hamarosan lakossági fórumot is tartanak ezekről a forgalmi és parkolási javaslatokról. Hangsúlyozta, az önkormányzatnak nem volt és nincs szándéka lezárni a kétlyukú hidat. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószergyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószergyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfival szemben kábítószerkereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Badarságnak nevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal elnöki posztjára pályázó Unger Anna Rúza tegnapi parlamenti meghallgatásán azt, hogy az intézmény leendő vezetőjének első 6 éves ciklusa alatt jogerős ítéletek születnek a majdan feltárandó ügyekben. A politológus azt mondta többek között, hogy ez a 6 év arra lesz elegendő, hogy az utolsó szögig feltárják, mi történt ebben az országban. Hozzátette, ez az idő elég, hogy elindítsák az eljárásokat, hogy minden felelős bíróság elé kerül. Jön. Az is, aki elkövette, az is, aki hagyta, hogy elkövessék, és a magyar társadalom megértse és megtanulja végre, mi történt, hogy az többé ne következhessen be. Szerinte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalnak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem az, hogy felvázolja a rendszert, amely a korrupciót létrehozta és működtette.
0: Közlekedés.
14: Trafipax-szal találkozhatnak ma az autósok Vácon, a Kosdi úton és Tereskebel területén is. Ne hajtsanak gyorsan.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
13: Mega jó hangulatban.
15: Megafon. Nagyot szól.

0: Megafon.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Hány történet, annyi hír a árnyalat. Találd meg a saját történetet a készrekevert hír a MyColor vagy hír a keramik színek között. Vagy fedezd fel a hír árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget. És kevertest ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog. Héra. A te árnyalatod. A mi szakértelmünk. Keresd a K&K festékmesternél. Balassagyarmaton. A nyugati ipartelepen.

0: pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás hívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Vezest.
1: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
2: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
3: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
2: Horizontablak.hu.
4: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-rel ez mennyibe kerül?
5: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
4: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
5: Pontosan, mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster, most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a Dacia.hu-n és márkakereskedésünkben.
6: Jéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kovári út 14. jekiautóház.hu.
7: Reklámot hallottak.
8: 18 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A Megafon hírei következnek 2026. augusztus 26-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
10: Hírek.
9: Határozottan tagadja azt Szádóczki Imre, hogy Vácon lezárásra kerülne a főútról a Huszár utca felé nyíló kétlyukú alagút Deákvár felé menő ága. Az önkormányzati képviselő Megafonnak azt nyilatkozta, alaptalan hangulatkeltéstől van szó, hiszen az önkormányzati képviselőtestület egy 170 oldalas iskolavárosi közlekedésfejlesztési koncepciót fogadott el, amelynek csak egyetlen kiragadott eleme az alagút lehetséges lezárása. Hozzátette, mivel három iskola működik Kisvácon egymás mellett, és emellé 152 új lakás is épül. Mindenképpen foglalkozni kell a forgalommal, a parkolási igény feltehető növekedésével is azzal, hogyan tudnak biztonságban közlekedni a gyerekek. Szádóczki Imre szerint az, hogy a 15 fős testületből heten nem szavazták meg a koncepciót, jól mutatja, mennyire foglalkoztatja ezeket a képviselőtársakat az iskolaváros problémája. Szádóczki Imre önkormányzati képviselőt hallják.
11: Itt épül egy nagy lakó parkszerű dolog, ahol 152 lakást fognak átadni jövő éven én valamikor. Tehát ez egy ilyen teljesen új helyzetet fog előidézni itt, tehát az ennyi autó befelé a városba, az nyilván ez egy nehézkes dolog lesz a parkolás, stb. És erre van egy ilyen 150 oldalas koncepció, ami sok-sok része van bontva. Mi megszavaztuk 8-7 arányban ezt a dolgot, tehát a 15 képviselő 8, tehát gyakorlatilag ilyen egy képviselő múlott, mondjuk azt a rajtam, és de ugye itt vagyok, én itt vagyok a képviselő, itt is lakom néhány száz méter ettől a dologtól. És most azt találták ki, hogy ezt a dolog, hogy a koncepcióban benne van ez a dolog, hogy ezt a hidat esetleg, hogy a gyerekek jönnek le a kisváci vasúti megállóról, akkor úgy biztonságosabb lenne, hogyha az egyik oldal. De ugye ez egy ilyen lehetőségként van ebben az egész blogban benne, amiben nyilván a várható előnyöket és hátrányokat mérlegelve nincs olyan képviselő, aki egy ilyet megszavazna valaha is, hogy ilyen előfordulhasson. És most akkor erre mentek rá, teljesen erre az egész dolgokra, hogy ez már így lehet, és a hangulatot keltenek, és ez nagyon-nagyon rossz dolog, úgyhogy egyébként nem szoktam reagálni soha egy ilyen Facebook bejegyzésekre, alapvetően amik velem foglalkoznak, illetve még ami a költetemben se ilyen negatív dolgokra, de most már annyira túlmentek egy határon, most már nem is egy poszt volt, hanem már mit tudom, több ezzel a kapcsolatban, úgyhogy most reagáltam rá.
9: Véglegessé Balassagyarmaton az október 2-án megrendezésre kerülő határőr ünnep programja, adta hírül a város polgármestere. Csak Gábor közösségi oldalán arról számolt be, hogy lezajlottak az egyeztetések a Balassi Rendvédelmi Nyugdíjas Egyesület elnökével, Novákné Koplányi Edittel, valamint a szervezésben segítő Szabó János nyugalmazott rendőrőrnaggyal és Bódi Dezső nyugalmazott határőr alezredessel. A program délelőtt egy szakmai konferenciával kezdődik, amelyet a Szemere Bertalan Magyar Védelmi és Tudományos Társaság tart majd. Ezt követően nyílik meg a sokak által már várt határőr múzeum. Sikeresen vetik be a juhokat a Dunai-Bony Nemzeti Park szakemberei az özönnövények ellen a visegrádi felsőöbölben. A kezelés eddigi eredményei biztatóak, ugyanis a beszámolók szerint ott, ahol az elmúlt években az állatok legeltek, a gyalogakácok fele már nem hajtott ki újra. A park munkatársai őshonos cserjék telepítésével szeretnék tovább növelni a terület természetességét. Szeptember 11-ig várják a javaslatokat Balassagyarmaton a Szandai Mátyás díj jelöltjeire. A díj olyan a városhoz kötődő hangszeres zenészek, komponisták, énekesek és előadó művészek elismerésére szolgál, akik a népzene, a jazz, a könnyű zene vagy a klasszikus zene területén kiemelkedő munkásságot végeznek. A részletes felhívás, a javaslattétel feltételei és a szükséges adatlap a város honlapján érhető el. Szádócki Imre mellett Vác polgármestere is cáfolja, hogy a legutóbbi önkormányzati testületi ülésen arról döntöttek volna, hogy lezárják a Huszár utca felé nyíló hidat. Matkovics Ilona a közösségi oldalán azt írta, a júliusi testületi ülésen döntöttek arról, hogy elfogadják a szérűs kerti forgalom technikai koncepcióról elkészült koncepciótervet, ami nem egyenlő a megvalósítási tervvel. Hozzátette, a dokumentum az iskolaváros forgalmával, részben az ott megépülő a korábbi városvezetés által elfogadott 152 lakásos társasház miatt megnövekedett forgalmi és parkolási kérdésekkel foglalkozik. A tervezők javaslatokat fogalmaztak meg, a képviselők ezeket megismerték, és hamarosan lakossági fórumot is tartanak ezekről a forgalmi és parkolási javaslatokról. Hangsúlyozta, az önkormányzatnak nem volt és nincs szándéka lezárni a kétlyukú hidat. A Salgó-Tarjáni járási ügyészség indítványára a bíróság letartóztatott egy 36 éves férfit, aki készpénzt rabolt egy idős férfitől. A hajléktalan férfi augusztus 13-án a déli órákban egy kelet-nógrádi kis településen lévő dohányboltnál a boltból távozó idős férfitől pénzt kért, aki nem adott neki. A rabló ezért az áldozatát követni kezdte, a település központjában hátulról lefogta és kivette a férfi farzsebéből a pénztárcáját a benne lévő 30 ezer forint készpénzzel és az irataival. A rabló ezután elfutott, a készpénzt magához vette, az üres pénztárcát pedig eldobta. Az idős sértett a támadás során 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A letartóztatással szemben a gyanúsított és a védő is fellebbezést jelentett be, így a végzés nem végleges. A váci rendőrök azután állítottak meg egy autót, hogy látták, amint egy utas kidob egy tasakot a hátsó ablakon, írja a polisz.hu. A járőrök ezt követően megállították a személygépkocsit, majd az úttest szélén megtalálták a kis csomagot, amelyben közel 20 g fehér, kristályos, kábítószer gyanús anyag volt. Az autóban utazók átvizsgálásakor egy női váltáskából további kábítószer gyanús zöld növényi törmelék került elő. Elismerte, hogy az anyag az övé, és elmondta, hogy előző nap marihuánás cigarettát szívott. A gyors teszt THC-ra pozitív eredményt mutatott nála. F. Mark, aki korábban is több alkalommal került szembe a törvénnyel, a helyszínen elismerte, hogy ő dobta ki a csomagot. Az ügyben később a nő azt vallotta, hogy a kábítószert tőle kapta, a sofőr pedig arról számolt be, hogy korábban egy alkalommal szintén tőle kapott kristályt. A vallomások és a lefoglalt anyag alapján a férfivel szemben kábítószer kereskedelem büntettének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Pénteken játsza utolsó hazai felkészülési mérkőzését a Váci NKS-e női kézilabda csapata. A klub honlapján azt írják, a nyári felkészülés lassan a végéhez közeledik, így a pénteki találkozó már a bajnoki rajt előtt az utolsó hazai erőfelmérő lesz. A meccs újabb lehetőséget biztosít a szakmai stáb számára, a taktikai elemek pontosítására, a csapatjáték további csiszolására és a szezon kezdetre tervezett játék véglegesítésére. Az ellenfél a szlovák HK Slován Dusz Lósaja csapata lesz.
0: Közlekedés.
9: Éjszakai sebességmérés várható Ipoly szögön a vasúti átkelőnél, Gödön a Pesti úton, valamint Széchenyben a benzinkútnál. Vezessenek figyelmesen.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
2: Megafon, úgy szól.